0: Nem csak egy újabb óra indul, hanem folytatódik a buli a kampuszon is, a Rádió Esztégyen. Természetesen ott vagyunk Debrecenben hatalmas hangulattal, aki a pontos line-upot megnézni a radio1.hu megtalálja. Az egyik fellépünk pedig Cookie, aki Gardnerrel közösen az igazi mai slágert hozza. Ez a Fire, amit már is indítok.
1: Én pedig Garner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
3: Ez a Rádió Egyen.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egyköztük pedig Sam Feldy a folytatás, akinek nagyon fontos, hogy mindig olyan dolgokat készítsen, ami amellett a sláger jól dúdolható is legyen, és... hát ez a dal is pont ilyen az igazi mai slágerek között. Sam Feldy, Rosalind és a Heart Like

1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray a folytatásban, aki már 8 évesen is azzal töltötte az idejét, hogy ült a Word előtt és írta a tracklisteket, meg minden egyes dalnál fejegyezte, hogy mi az, ami tetszik neki, mi nem, szövegek, szóval minden, ami zene. Hát kellett még azért innen tanulgatni, hogy ilyen jó dalszerző legyen, de megjött az eredmény. Az igazi mai slágerek között Ray és a Where is My Husband, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fel.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a következő órában is nálunk szólnak a legnagyobb kedvencek, jön egy csomó újdonság, például Alex Kecsitől a Bumble-ét, vagy éppen Jennifer Lopeztől és David Gettától a Save Me Tonight-ot is bekészítettem, de hozok Avicii-t, Tiestót, a haziak közül a Halott pénztel is készülök, a kezdés pedig Kamrádé lesz. Az igazi mai slágra Be Mine, amit mindjárt indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: A sóbevitel csökkentése jobb életminőséghez vezet a szív elégtelenséggel élők esetében. Először sikerült tudományosan bizonyítani, hogy egészségesebb, ha kevesebb sót fogyasztunk. A nátrium bevitel csökkentésének és a szív elégtelenségnek kapcsolatát vizsgáló eddigi legnagyobb randomizált klinikai vizsgálat eredményeit a hétvégén ismertették a Medical Express cikke szerint. Az eredmények vegyesek, a sóbevitel csökkentése nem vezetett kevesebb sürgősségi látogatáshoz, kórházi kezeléshez vagy halálesethez a szív elégtelenségben szenvedő betegek esetében. A kutatók azonban javulást tapasztaltak az olyan tünetekben, mint például a duzzanat, a fáradtság és a köhögés, valamint az általános életminőség javulását regisztrálták. A kutatók 806 beteget követtek nyomon 26 egészségügyi központban, Kanadában, az Egyesült Államokban, Chilében, Mexikóban és Új-Zélandon. Mindannyian szív elégtelenségben szenvedtek. A vizsgálatban résztvevők felét véletlenszerűen a szokásos ellátásban részesítették, míg a többiek táplálkozási tanácsadást kaptak arról, hogyan csökkenthetik a sófogyasztásukat. A táplálkozási tanácsadással kiegészített terápiában részesülők dietetikus által összeállított menüjavaslatokat kaptak a saját élőhelyükről származó élelmiszerek felhasználásával, illetve arra ösztönözték őket, hogy só hozzáadása nélkül főzzenek, és kerüljék a magas sótartalmú összetevőket. A kutatók összehasonlították a bármilyen okból bekövetkező halálozás, a szív- és érrendszeri betegség miatti kórházi kezelés és a sürgősségi osztályon tett látogatások arányát a két vizsgálati csoportban, de statisztikailag nem találtak szignifikáns különbséget. Az alacsony nátriumtartalmú étrendet követő csoport esetében azonban következetes javulást találtak három különböző életminőség értékelő eszköz, valamint a szív elégtelenség súlyosságának mérőszáma alapján. Kevesebb az ödémásodás, a köhögés és fáradékonyság azok esetében, akik kevesebb sót fogyasztottak, és az ő életminőségük összességében is magasabb volt.
1: Az egészségperceket hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és még mindig tart a pörgés a rádió stage-en, a kampuszon. Nem csak ma, holnap is ott vagyunk. A pontos line-upot át lehet bogarászni a radio1.hu-n. A line-upon pedig természetesen DJ Metzger Viki is szerepel, a rádió egy DJ-je, aki most Nagy Bogival és Miss Hooddal jön. Az igazi mai slágerük az Éden. Ezt indítom már is a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi ma

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Tetszük pedig Jennifer Lopez és David Guetta együttműködése, amire szerintem ezer éve várt mindenki, és amikor bejelentették néhány hónappal ezelőtt, akkor így a levegőbe csaptunk, hogy hú, na ez rendben lesz. És ami azt illeti, ez így is van. Óriási kedvenc, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, a Balázsék víkendben is a hét legjobb pillanataival, addig viszont a legnagyobb kedvencek között az első, a következő órában Tóth Abigail és Accent lesz. A Sugar Daddy, ami pár perc múlva indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Súlyos büntetést kockáztat az, aki papucsban vagy mezit láb vezet. Nyáron a nagy melegben sokan hajlamosak strand üzemmódban maradni, ez azonban nem csupán balesetveszélyes, de bizonyos országokban akár kemény bírságot is kaphatunk érte. A papucsban való vezetés során előfordulhat, hogy lecsúszik a lábról a papucs és beszorul a pedálok alá vagy közé. Ez nehezíti az autó irányítását, írja az autosektor.hu. Hozzáteszik, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a mezitláb vezetés biztosítja a pedálok kezelését, ám azt írják, hogy ez egy téveszme. Mi több, egy padlóféknél akár fájdalmas is lehet, hiszen csupasz talppal az ember kisebb erővel nyomja a pedált, ezzel pedig növekszik a féktávolság, amin adott esetben egy baleset elkerülése is múlhat. Nyaraláskor tehát érdemes odafigyelni, hogy milyen lábbeliben ülünk a volán mögé, ugyanis több országban is bírságjár a nem megfelelő cipőviseletért, vagy adott esetben elveszíthetjük a kártérítésünket is. Spanyolországban például törvény írja elő, hogy tilos papucsban vezetni, 200 eurós büntetés járhat érte, hogyha valakit rajta kapnak. Franciaországban törvény ugyan nem határozza meg a cipőviseletet, ám a rendőrnek jogában áll bírságot kiszabni, hogyha úgy gondolja, hogy a lábbeli befolyásolta a vezetés biztonságát. Az Egyesült Királyságban ugyanez érvényes, itt akár 5800 eurónak megfelelő pénzbírságot és 9 büntetőpontot is kiszabhatnak a felelőtlen sofőrökre. Németországban, illetve Olaszországban sem tér ki a törvény a lábbelire vezetés közben, viszont baleset esetén a biztosító akár a teljes kártérítést is megvonhatja, hogyha úgy téli meg, hogy ilyen jellegű mulasztás történt. Magyarországon sincs hivatalos előírás arra vonatkozóan, hogy milyen lábbelit kell viselni vezetéskor, ám egy 2021-es eset kapcsán a rendőrség hangsúlyozza, hogy a KRESZ szabálya szerint, aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

0: hallani.
1: Ó, micsoda hang! Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger, mely picivel 4 óra után járunk. Hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás, az STS kitartást, a buliban is kitartást, aki viszont úton van, vezessen óvatosan, a legnagyobb kedvenceket hozom, és szerintem már a legtöbben tudják, hogy most mit indítottam. Óriási kedvenc, Tame Impala, Jellyvel közösen az igazi mai slágerek között

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert jövő héten pedig jön a Sunny Hill Fesztivál, Dua Lipáék fesztiválja, július 30 és augusztus 2 között pörög, és nem akármilyen headlinereik vannak. Katy Perry, Luis Capaldi és Martin Garrix többek között a fellépők listáján. Ő meg maga az egyik főszervező. Dua Lipa, ez a Dance the Night, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy óriási kedvenc, amit választottam, már 3-4-5 is elmúlt, Sam Feldjön, akivel ugye együtt kezdtük a nyarat, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon fellépett májusban, és hihetetlen jó bulit csinált, ez pedig a Switch Disco-val és Rehab-bel közös igazi mai slágere, Sam Feld Teát és a Sleep Tonight, itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Tisztató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Véget ért az útfelújítás Mezőtúron. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Befejeződött az útfelújítás Mezőtúron. A Kossuth-Lajos út és a Turkevei út megújult szakaszán már zavartalanul közlekedhetnek az autósok. Az érintett szakasz összesen több mint másfél kilométeren kapott új burkolatot. Az elmúlt napokban a felfestések is elkészültek, így már a város főterétől egészen Mezőtúr határáig megújult úton haladhatnak a közlekedők. Részletek a szoljon.hu cikkében. Jelentős beruházás fejeződött be Tiszakürtön, ahol az egészségház teljes tetőszerkezetét felújították a versenyképes járások program támogatásával. A fejlesztés annak az intézménynek az épületét érintette, amely Tiszakürt, Tiszainoka és Nagyrév lakóinak egészségügyi alapellátását biztosítja. A felújításnak köszönhetően megszűntek a korábbi beázások, így hosszú távon biztonságosabb körülmények között működhet tovább a házi orvosi, fogorvosi betegellátás és védőnői szolgálat. A beruházás hivatalos műszaki átadás átvételét július 27-én hétfőn 10 órakor tartják a Tiszakürti Egészségház épületében, írja cikkében a szoljon.hu. Hangulatos nyári estére várják az érdeklődőket 20 órától a cserkeszőlői Bagi-Szinyei Mersekúria kertjébe, ahol éjszakai pikniket rendeznek. Az ingyenesen látogatható eseményen többek között a Fabókmancsi Bábszínház Azért a kis bolondságért című magyar népi pajzenságokból álló előadását láthatja a közönség. A helyszínen tájjellegű borokkal, frissítő fröccsökkel és finom harapnivalókkal is készülnek a szervezők. Részletek a szoljon.hu cikkében. Az országgyűlés július 21-én megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. Itt Jásznagykunszolnok vármegyében is 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok. Szúnyoghangok rögzítésére vár önkénteseket, innen Jásznagykunszolnok vármegyéből is, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont. Az elkészült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik majd, és támogatják a szúnyogmonitorozást is. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként egy-egy jelentéktelen zápor kialakulhat. A szél veszít erejéből. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: A sóbevitel csökkentése jobb életminőséghez vezet a szív elégtelenséggel élők esetében. Először sikerült tudományosan bizonyítani, hogy egészségesebb, ha kevesebb sót fogyasztunk. A nátrium bevitel csökkentésének és a szív elégtelenségnek kapcsolatát vizsgáló eddigi legnagyobb randomizált klinikai vizsgálat eredményeit a hétvégén ismertették a Medical Express cikke szerint. Az eredmények vegyesek, a sóbevitel csökkentése nem vezetett kevesebb sürgősségi látogatáshoz, kórházi kezeléshez vagy halálesethez a szív elégtelenségben szenvedő betegek esetében. A kutatók azonban javulást tapasztaltak az olyan tünetekben, mint például a duzzanat, a fáradtság és a köhögés, valamint az általános életminőség javulását regisztrálták. A kutatók 806 beteget követtek nyomon 26 egészségügyi központban, Kanadában, az Egyesült Államokban, Chilében, Mexikóban és Új-Zélandon. Mindannyian szív elégtelenségben szenvedtek. A vizsgálatban résztvevők felét véletlenszerűen a szokásos ellátásban részesítették, míg a többiek táplálkozási tanácsadást kaptak arról, hogyan csökkenthetik a sófogyasztásukat. A táplálkozási tanácsadással kiegészített terápiában részesülők dietetikus által összeállított menüjavaslatokat kaptak a saját élőhelyükről származó élelmiszerek felhasználásával, illetve arra ösztönözték őket, hogy só hozzáadása nélkül főzzenek, és kerüljék a magas sótartalmú összetevőket. A kutatók összehasonlították a bármilyen okból bekövetkező halálozás, a szív- és érrendszeri betegség miatti kórházi kezelés, és a sürgősségi osztályon tett látogatások arányát a két vizsgálati csoportban, de statisztikailag nem találtak szignifikáns különbséget. Az alacsony nátrium tartalmú étrendet követő csoport esetében azonban következetes javulást találtak három különböző életminőség értékelő eszköz, valamint a szív elégtelenség súlyosságának mérőszáma alapján. Kevesebb az ödémásodás, a köhögés és fáradékonyság azok esetében, akik kevesebb sót fogyasztottak, és az ő életminőségük összességében is magasabb volt.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Meg szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járó 8 perce, július 25-e van. A Jakabok és a Kristófok a névnaposok. Ő pedig J-Lo Fischerrel közösen az igazi mai sláger. A Waiting for

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Megy köztük pedig DJ Metzger Wikit hozom, egy olyan dal, aminek pár napja itt a Rádió 1-en volt a dalpremierje. Érdemes megnézni a social felületeinken egyébként a videót is, parád is. Gabriel Dancerrel közösen dolgozott most, Metzger Wiki, az igazi mai slágere a One Kiss. Ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy nagyjából 26 fok, elszórtan lehet eső, de alapvetően inkább napos idő, amit a mai napra jósolnak. Medúza, Fastball, James Carter, Ellie Duhé, Bad Memories, ez pedig a folytatás a hírek után. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Súlyos büntetést kockáztat az, aki papucsban vagy mezit láb vezet. Nyáron a nagy melegben sokan hajlamosak strand üzemmódban maradni, ez azonban nem csupán balesetveszélyes, de bizonyos országokban akár kemény bírságot is kaphatunk érte. A papucsban való vezetés során előfordulhat, hogy lecsúszik a lábról a papucs és beszorul a pedálok alá vagy közé. Ez nehezíti az autó irányítását, írja az

0: viseletet, ám a rendőrnek jogában áll bírságot kiszabni, hogyha úgy gondolja, hogy a lábbeli befolyásolta a vezetés biztonságát. Az Egyesült Királyságban ugyanez érvényesít, akár 5800 eurónak megfelelő pénzbírságot és 9 büntetőpontot is kiszabhatnak a felelőtlen sofőrökre. Németországban, illetve Olaszországban sem tér ki a törvény a lábbelire vezetés közben, viszont baleset esetén a biztosító akár a teljes kártérítést is megvonhatja, hogyha úgy ítéli meg, hogy ilyen jellegű mulasztás történt. Magyarország sincs hivatalos előírás arra vonatkozóan, hogy milyen lábbelit kell viselni vezetéskor, ám egy 2021-es eset kapcsán a rendőrség hangsúlyozza, hogy a KRESZ szabálya szerint, aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Holnap, vagyis hát ma, vagy hát attól függ, hogy aludtunk-e, szóval szombaton újra Rádió Stage a kampuszon. A line-up fent van a radio1.hu, mert hogy a legnagyobb fesztiválokat van, hogy mi hozzuk. Jövő héten pedig újra játék itt a Rádió 1-en, strandfesztivál belépőket lehet nyerni. És ha már fesztiválok és fesztivál élmény, akkor egy igazi fesztivál fellépő Sam Fed Rosalinnel. Ez a Heart Like Mine. Itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Volt Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, 20-es út 93 pera. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152. 59 511 152.
3: Tudta Ön, hogy a háztetőkön lévő pala a bontások után veszélyes hulladéknak minősül? Nem rakható az építési törmelékbe, a lomok közé és a szemétbe sem. Cégünk veszélyes hulladékgyűjtési és szállítási engedély birtokában a rövid határidővel vállalja a pala hulladék elszállítását és hivatalos lerakóba történő átadását. Telefon 0630-399-0606. Hívjon bizalommal!
4: Látogass el hozzánk Abátszalókra, a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, végszörfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és elvesz csendes vizeken.
5: Hajótóráinkkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban.
4: Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon.
5: Riviera Vízisport, ahol az élmény nem marad szárazon.
6: Az idén is DJ Tour Fest. Augusztus 13-14-15 Tiszafüred. BSV, Mish, Bruno és Pak, K. Kevin, Belano, Mollywood, Pure Beat, Bárány Attila, Lümen Prala, Hazetomika, Szecsei és még sokan mások. Helyszín Morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a oneticket.hu-n és a Füredi Kávézóban. Kattanj rá a Facebookon! DJ Tour Fest! Ne hagyd ki! Hívd a haverokat is!
7: Nincs ideje a mosásra? Vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristálymosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágynemők és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620-333-66-05-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymosoda. Mi tisztára mossuk a napját. Mi tisztára mossuk a napját.
0: Reklámot hallottak.
1: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Elkészült az egészségház tetőfelújítása Tiszakürtön. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Jelentős beruházás fejeződött be Tiszakürtön, ahol az egészségház teljes tetőszerkezetét felújították a versenyképes járások program támogatásával. A fejlesztés annak az intézménynek az épületét érintette, amely Tiszakürt, Tisza Inoka és Nagyrév lakóinak egészségügyi alapellátását biztosítja. A felújításnak köszönhetően megszűntek a korábbi beázások, így hosszú távon biztonságosabb körülmények között működhet tovább a házi orvosi, fogorvosi betegellátás és védőnői szolgálat. A beruházás hivatalos műszaki átadás átvételét július 27-én hétfőn 10 órakor tartják a Tiszakürti Egészségház épületében, írja cikkében a szoljon.hu. Befejeződött az útfelújítás Mezőtúron. A Kossuth-Lajos út és a Turkevei út megújult szakaszán már zavartalanul közlekedhetnek az autósok. Az érintett szakasz összesen több mint másfél kilométeren kapott új burkolatot. Az elmúlt napokban a felfestések is elkészültek, így már a város főterétől egészen Mezőtúr határáig megújult úton haladhatnak a közlekedők. Részletek a szoljon.hu cikkében. Lovasportok kedvelőit várja Tiszaföldváron a 27. fogadhajtó verseny, amely a Délkelet-Magyarországi régiós fogadhajtó bajnokság és a Jász-Nagykunszolnok vármegyei fogadhajtó bajnokság pontszerző fordulója is egyben. A program reggel 9 órakor akadályhajtással veszi kezdetét, délután pedig újabb futamok, összevetés, majd 18 óra 30 perctől eredményhirdetés, és 19 órától tombola sorsolás zárja a napot. Részletek a szoljon.hu cikkében. Az országgyűlés július 21-én megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. Itt, Jász-Nagykunszolnok vármegyében is 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok. Szúnyoghangok rögzítésére vár önkénteseket, innen Jász-Nagykunszolnok vármegyéből is, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont. Az elkészült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik majd, és támogatják a szúnyogmonitorozást is. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként egy-egy jelentéktelen zápor kialakulhat. A szél veszít erejéből. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után 5 perccel. Arra gondoltam, hogy kezdjünk Katy Perryvel, aki idén azt választotta, hogy nem klasszik turnékat, hanem fesztivál turnét csinál, különböző fesztiválokon lép fel, már csak 2 állomás van, mert hogy a héten Máltán megcsinálta az Eyes of MTV-t, most ma Svájcban lép fel, aztán jövő héten még Pristinában a Sunny Hill Fesztiválon, ami ugye Dua Lipáék fesztiválja, ott fog zenélni. Itt a Rádió 1-en pedig a Lifetime-szal jön, ezt indítom már is.

0: reméljük. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, megy nagy kedvencek egymás után, most például egy óriási nyári favorit, Alex Kenji és a Bumble, és ha már nyár, és ha már igazi buli és fesztivál hangulat, akkor ma is Rádió Esztés a kampuszon. Via Cox kezd majd este 8 órától, aztán Antonio, Hanvai PG, DJ Junior, a Loving Arms, Jamila Kollár és Blik Léka lemez játszok mögött. Most pedig, ahogy ígértem, Alex Kenji a Bumble-vel folytatom. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásárlás. 30 kilométeren belül kedvezményes házhozszállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
3: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tiszató Klíma.
4: Önnek fontos az egészsége? Ha igen, akkor mi megoldjuk Önnek autójának fertőtlenítését. A Mészáros Autószervizben járművek klímatöltését, javítását a szervizben, illetve igény esetén helyszínre kiszállással. Ózonos klímafertőtlenítés, tisztítás. Mészáros Autószerviz, Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt Fülöp tüzép helyén. Telefon 0630 621 59 11.
5: 621 59 11.
6: Hirdessen Ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
7: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Wolf Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, 20 Öles út 93/A. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152.
8: 59 511 152.
0: Reklámot hallottak.
1: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Véget ért az útfelújítás Mezőtúron. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Befejeződött az útfelújítás Mezőtúron. A Kossuth-Lajos út és a Túrkevei út megújult szakaszán már zavartalanul közlekedhetnek az autósok. Az érintett szakasz összesen több mint másfél kilométeren kapott új burkolatot. Az elmúlt napokban a felfestések is elkészültek, így már a város főterétől egészen Mezőtúr határáig megújult úton haladhatnak a közlekedők. Részletek a szoljon.hu cikkében. Jelentős beruházás fejeződött be Tiszakürtön, ahol az egészségház teljes tetőszerkezetét felújították a versenyképes járások program támogatásával. A fejlesztés annak az intézménynek az épületét érintette, amely Tiszakürt, Tisza Inoka és Nagyrév lakóinak egészségügyi alapellátását biztosítja. A felújításnak köszönhetően megszűntek a korábbi beázások, így hosszú távon biztonságosabb körülmények között működhet tovább a házi orvosi, fogorvosi betegellátás és védőnői szolgálat. A beruházás hivatalos műszaki átadás átvételét július 27-én hétfőn 10 órakor tartják a Tiszakürti Egészségház épületében, írja cikkében a szoljon.hu. ingyenes kertmozit rendeznek az Abátszaló kis strandon 21 órától. A képernyőn a Képzeletbeli barátok című amerikai családi animációs filmet vetítik. A programnak az sem szab gátat, ha az eső elered. A szervezők ugyanis abban az esetben fedett helyszínen bonyolítják le az eseményt. A program helyszínen büfé is üzemel majd a vetítés alatt. Részletek a szoljon.hu cikkében.
10: Már regisztrálhatnak azok a Jásznagykunszolnok vármegyeiek is, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintetteket. A fiatalítás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. Az országgyűlés július 21-én megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. Itt Jásznagykunszolnok vármegyében is 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok.
9: Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként egy-egy jelentéktelen zápor kialakulhat. A szél veszít erejéből. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most! Rádió E! Folytatódik

Ott lesznek a strandon is, amire jövő héten újra páros belépőket lehet tőlünk nyerni. Bizony, akkor átment ezen a héten a játék, annyira szerették, hogy egy hetet még rádobunk, szóval jövő héten is be lehet zsebelni a belépőket. Most viszont regál Lili itt a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a francia parlament pedig törvényben tiltotta meg a 15 éven alattiaknak a közösségi hálózatok használatát. Ez az egész szabályozás szeptemberben lép életbe egyébként elsőként Európában, 279 szavazattal fogadták el egyébként a javaslatot, 81 ellenében, szóval aránylag egyértelmű volt. A radio1.hu-n egyébként van még egy csomó érdekesség ezzel kapcsolatban is. Én pedig az igazi mai slágereket hozom, most a Panic at the Disco-tól ez a High Hopes a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenden, vagyis a hét legjobb pillanataival, addig viszont a legnagyobb kedvenceket hozom, például Taylor Swift-től, a Maroon 5-től, a Swish Disco-tól a következő órában, elsőként pedig Hypatontól. Bizony, ez lesz az, Norma J. Martinnal közösen Hypaton és az Out of My Head, a hírek után indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásárlás. 30 kilométeren belül kedvezményes házhozszállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
3: Az idén is DJ Tourfest! Augusztus 13-14-15 Tiszafüred, BSV, Mis, Bruno és Pak, K. Kevin, Belano, Mollywood, Pure Beat, Bárány Attila, Lumen Prala, Hazetomika, Szecsei és még sokan mások. Helyszín Morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a oneticket.hu-n és a Füredi Kávézóban. Kattanj rá a Facebookon! DJ Tourfest! Ne hagyd ki! Hívd a haverokat is!
4: Nincs ideje a mosásra, vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristálymosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágynemük és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620 333 66 05-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymosoda. Mi tisztára mossuk a napját. Mi tisztára mossuk a napját.
2: Látogass el hozzánk Abátszalókra a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, végszörfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és elvesz csendes vizeken. Hajótúráikkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban. Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon. Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad száraz.
5: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válassza a metási, cserepes vagy trapézlemez tetőit akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat, élvezze a biztonságot. Metásít, a lemezbezárt érték.
1: Reklámot hallottak.
2: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Elkészült az egészségház tetőfelújítása Tiszakürtön. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Jelentős beruházás fejeződött be Tiszakürtön, ahol az egészségház teljes tetőszerkezetét felújították a versenyképes járások program támogatásával. A fejlesztés annak az intézménynek az épületét érintette, amely Tiszakürt, Tisza Inoka és Nagyrév lakóinak egészségügyi alapellátását biztosítja. A felújításnak köszönhetően megszűntek a korábbi beázások, így hosszú távon biztonságosabb körülmények között működhet tovább a házi orvosi, fogorvosi betegellátás és védőnői szolgálat. A beruházás hivatalos műszaki átadás átvételét július 27-én hétfőn 10 órakor tartják a Tiszakürti Egészségház épületében, írja cikkében a szoljon.hu. Befejeződött az útfelújítás Mezőtúron. A Kossuth Lajos út és a Túrkevei út megújult szakaszán már zavartalanul közlekedhetnek az autósok. Az érintett szakasz összesen több mint másfél kilométeren kapott új burkolatot. Az elmúlt napokban a felfestések is elkészültek, így már a város főterétől egészen Mezőtúr határáig megújult úton haladhatnak a közlekedők. Részletek a szoljon.hu cikkében. Hangulatos nyári estére várják az érdeklődőket 20 órától a cserkeszőlői Bagi Színyei Mersekúria kertjébe, ahol éjszakai pikniket rendeznek. Az ingyenesen látogatható eseményen többek között a Fabókmancsi Bábszínház Azért a kis bolondságért című magyar népi pajzenságokból álló előadását láthatja a közönség. A helyszínen tájjellegű borokkal, frissítő fröccsökkel és finom harapnivalókkal is készülnek a szervezők. Részletek a szoljon.hu cikkében. Az országgyűlés július 21-én megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. Itt Jásznagykunszolnok vármegyében is 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok. Szúnyoghangok rögzítésére vár önkénteseket, innen Jásznagykunszolnok vármegyéből is, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont. Az elkészült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik majd, és támogatják a szúnyogmonitorozást is. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként egy-egy jelentéktelen zápor kialakulhat. A szél veszít erejéből. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, már 7 óra után járunk, én pedig hozom azt az előadót, aki a norvégoknál a VB alatt a legnépszerűbb volt. Nem meglepetés, Kygo, aki egyébként egy hivatalos dalt is csinált, mert egy korábban megígérte, hogy egy olyan felvételből, amit Haaland még tinédzserként nagyjából 10 éve rögzített két akkori csapattársával egy válogatott edzőtáborban, abból ő csinál egy profi változatot, hogyha Haaland betalál a Norvégia-Brazília meccsen. Betalált, megcsinálta, ez lett a Kygo jó, ami hivatalosan is kijött, egyébként a Rádió 1.hu-n is meg lehet hallgatni, szerintem óriási. Ez pedig az igazi mai slágernanál, hogy Kygótól, ahogy ígértem, a One Republic-kal, a Chasing Paradise, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you closer, so step to the rhythm. Az igazi zene

Param, param, ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és param, param, itt az újabb nagy kedvenc. Egy olyan előadótól, akivel együtt bulisztunk 2 hónapja, ki gondolta, hogy már ennyi idő eltelt a Rádió egy születésnapi fesztivál óta? De van még a nyárból, és élvezhetjük a nyári kedvenceket most át Sam Feltől, aki fellépett nálunk is a Switch Disco-val és a Rehab-bel, pedig a Sleep Tonight-tal érkezik itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Önt is várjuk Tiszafüreden, a Mi Kis Hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A Mi Kis Hajósboltunk, hogy görbüljön a bot! Nyaralás a Tiszatónál, strandolás, horgászat vagy egy felejthetetlen biciklitúra a haverokkal. Akármi is a program, a hűsítőkről mi gondoskodunk. Ne cipeld otthonról az italokat, töltsd fel a készleteket a régió legnagyobb italdiszkontjában, az Akció Marketben. Nálunk hatalmas választék, jéghideg sörök, finom borok és frissítő üdítők várnak. És a legjobb, folyamatos akcióinkkal és garantáltan alacsony árainkkal a nyaralás büdzséje is fellélegzik, így több marad az élményekre. Ugorj be hozzánk útban a part felé. Hol találsz minket? Tiszafüreden, az Igari út 18 szám alatt. Akció Market, a régió legnagyobb italdiszkontja. Hűsítők a tökéletes tiszatavi nyárhoz. Figyelem! Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók, poroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés, rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben, készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos, poroszló, főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66. Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa, fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás. Fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel, hegesztés, egyek. Homokszórás, hegesztés, egyek.
3: Látogass el hozzánk Abáczalókra, a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, végszörfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és elvesz csendes vizeken. Hajótúráikkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban. Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon. Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad száraz.
0: Reklámot hallottak.
1: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Véget ért az útfelújítás Mezőtúron. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Befejeződött az útfelújítás Mezőtúron. A Kossuth-Lajos út és a Turkevei út megújult szakaszán már zavartalanul közlekedhetnek az autósok. Az érintett szakasz összesen több mint másfél kilométeren kapott új burkolatot. Az elmúlt napokban a felfestések is elkészültek, így már a város főterétől egészen Mezőtúr határáig megújult úton haladhatnak a közlekedők. Részletek a szoljon.hu cikkében. Jelentős beruházás fejeződött be Tiszakürtön, ahol az egészségház teljes tetőszerkezetét felújították a versenyképes járások program támogatásával. A fejlesztés annak az intézménynek az épületét érintette, amely Tiszakürt, Tisza Inoka és Nagyrév lakóinak egészségügyi alapellátását biztosítja. A felújításnak köszönhetően megszűntek a korábbi beázások, így hosszú távon biztonságosabb körülmények között működhet tovább a házi orvosi, fogorvosi betegellátás és védőnői szolgálat. A beruházás hivatalos műszaki átadás átvételét július 27-én hétfőn 10 órakor tartják a Tiszakürti Egészségház épületében, írja cikkében a szoljon.hu. Lovasportok kedvelőit várja Tiszaföldváron a 27. fogadhajtó verseny, amely a Délkelet-Magyarországi Régiós Fogadhajtó Bajnokság és a Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Fogadhajtó Bajnokság pontszerző fordulója is egyben. A program reggel 9 órakor akadályhajtással veszi kezdetét, délután pedig újabb futamok, összevetés, majd 18 óra 30 perctől eredményhirdetés, és 19 órától tombola sorsolás zárja a napot. Részletek a szoljon.hu cikkében. Az országgyűlés július 21-én megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. Itt, Jász-Nagykunszolnok vármegyében is 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok. Szúnyoghangok rögzítésére vár önkénteseket, innen Jász-Nagykunszolnok vármegyéből is, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont. Az elkészült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik majd, és támogatják a szúnyogmonitorozást is. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként egy-egy jelentéktelen zápor kialakulhat. A szél veszít erejéből, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Oh, ez Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ma pedig újra Rádió Esztés a kampuszon, este 8 órakor kezdünk Wilcox-szal, a San Antonio, Hanvai PG, DJ Junior, a Loving Arms, Jamin a Kollár és Brick Lake a lemezjátszók mögött, egészen hajnali 4-ig pörgetjük az igazi mai slágereket, és én is hozom az újabbat, most egy kis extra változatossággal, Rudimental, Ella, Iron Waiting on Light, ezt indítom a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert tiszta mai rádió egy top 50 az elmúlt egy hét 50 legnagyobb rádió egyes kedvencével, 8 órától, vagyis pár percen belül pedig jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, ő pedig egy csillen a kamerával. Hát így megy ez, megállás nélkül az igazi mai slágerek. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: teljes hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Soer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium Max. Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket, 40-60% kedvezményt számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Sziasztok, sportarcok!
5: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
6: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
7: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
6: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
8: Mentsük meg a barátainkat!
6: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
9: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
6: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Nincs ideje a mosásra, vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristálymosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágynemők és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620-333-66-05-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymosoda. Mi tisztára mossuk a napját. Mi tisztára mossuk a napját.
11: Kényelem bútorbolt. Tiszafüred, főút 47, első, második emelet. A térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt.
12: Kényelem bútorbolt.
11: Kényelem bútorbolt.
0: Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia. Elemes konyha bútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját. Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, 20-ös út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílusosan.
13: Tudtad, hogy van egy hely a Tisza tópartján, ahol még a folyó is megpihen, ahol egy kis vízparti falu nyugalma és több mint 1 tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trampolinparkjával, kutyastranddal, közel 400 kutyabarát szálláshelyjel és állatbarát programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Sulyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugolj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élmény falu Sarud, a Tisza tó slow living mintafaluja.
12: Épít vagy felújít? Malino Abla nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino Ablak. Telefon 0620 941 29 58.
13: Reklámot hallottak.
0: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: Elkészült az egészségház tetőfelújítása Tiszakürtön. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Jelentős beruházás fejeződött be Tiszakürtön, ahol az egészségház teljes tetőszerkezetét felújították a versenyképes járások program támogatásával. A fejlesztés annak az intézménynek az épületét érintette, amely Tiszakürt, Tisza Inoka és Nagyrév lakóinak egészségügyi alapellátását biztosítja. A felújításnak köszönhetően megszűntek a korábbi beázások, így hosszú távon biztonságosabb körülmények között működhet tovább a házi orvosi, fogorvosi betegellátás és védőnői szolgálat. A beruházás hivatalos műszaki átadás átvételét július 27-én hétfőn 10 órakor tartják a Tiszakürti Egészségház épületében, írja cikkében a szoljon.hu. Befejeződött az útfelújítás Mezőtúron. A Kossuth Lajos út és a Turkevei út megújult szakaszán már zavartalanul közlekedhetnek az autósok. Az érintett szakasz összesen több mint másfél kilométeren kapott új burkolatot. Az elmúlt napokban a felfestések is elkészültek, így már a város főterétől egészen Mezőtúr határáig megújult úton haladhatnak a közlekedők. Részletek a szoljon.hu cikkében. Ingyenes kertmozit rendeznek az Abátszalóki strandon 21 órától. A képernyőn a Képzeletbeli barátok című amerikai családi animációs filmet vetítik. A programnak az sem szab gátat, ha az eső elered. A szervezők ugyanis abban az esetben fedett helyszínen bonyolítják le az eseményt. A program helyszínen büfé is üzemel majd a vetítés alatt. Részletek a szoljon.hu cikkében.
15: Már regisztrálhatnak azok a Jásznagykunszolnok vármegyeiek is, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintetteket. A fiatalítás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát.
16: Szúnyoghangok rögzítésére vár önkénteseket, innen Jásznagykunszolnok vármegyéből is, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont. Az elkészült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik majd, és támogatják a szúnyogmonitorozást is.
14: Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként egy-egy jelentéktelen zápor kialakulhat. A szél veszít erejéből. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
17: Biztos nagyon sokan használtok már, drága hallgatók, ugye, mesterséges intelligencia, ChatGPT, hát ez már mindenkinek ott van, ugye, vagy a Grok, vagy a ChatGPT, vagy a Gemini, vagy tök mindegy, hogy melyik, meg hogy mondjuk. De kiderült, képzeljétek el, egy titkos profilt épít rólunk, És az van, hogy mindent megjegyez, amit kérdezünk, miért nem lepődöm meg
18: pedig
17: rajta?
18: Pedig hát ugye mindenki megígérte, aki ilyet fejleszt.
17: Hogy ez nincs.
18: Nincs profilozás, nincs adatgyűjtés.
17: Igen.
18: És van valami titkos, hogy hívják, kód, amivel ki lehet nyerni?
17: 6 bemásolható kérdéssel, és egy lépésről lépésre beállítási útmutatóval pontosan meg tudod mondani, hogy mit tárol, mit feltételez rólad, és mit gondolnak azok, akik ezt olvassák. Ugyanis kiderült, hogy a mesterséges intelligencia az egy teljes profilt rak rólad össze, és ha te beírsz neki 2 sort, akkor ő kiküldi neked ezt a profilt, mondom, hogy mit kell beírni. Na. Hogy megtud, hogy rólad mit gondol a saját mesterséges intelligenciád. Hát egészen megdöbbentő az eredmény. Azt kell neki mondani, hogy sorolj fel mindent, amit eltároltál és megjegyeztél rólam, teljes egészében, egyetlen listában, neveket, helyeket, munkát, szokásokat, preferenciákat, bármit, ne foglald össze, és ne hagyj ki semmit, látni akarom a teljes profilt, amit a beszélgetéseink alapján felépítettél rólam. Ez az első itinen, amit megadsz, meg kell, hogy adjál neki. Hát én beütöttem.
18: Na nézzük, kinek mit írt, mert nekem nincs ilyen szarom. Ugye én még egy, hogy hívják vagyok, én még egy ilyen maradi csávó vagyok, én életemben nem beszélgettem ezzel a vacakkal. Na, mondjad, mit ír?
17: Azért neved Sebestyén Balázs. Az, hogy Budapesten élsz, rádiós és televíziós műsorvezető vagy, alkalmanként DJ-ként is fellépsz. Sok közösségi médiás szöveget és posztot olvasunk át együtt, időnként meg is iratod velem. Fontos a számod, hogy a szövegek természetesek legyenek, gyakran kérsz helyesírási hibajavításokat. Szereted a hosszú részletes magyarázatokat, sok történelmi témáról beszélgettünk. Érdekel a vallás történet, érdekel Jézus története, érdekel Jeruzsálem története, érdekelnek régészeti bizonyítékok, holtengeri tekercsek. Érdekel a Maharisi tanítás a Tony Nader munkására, érdekel az asztrológia. Volt levelezésed Umes nevű védikus asztrológussal. Megadtad a születési dátumot, megadtad a születési idődet. 2 gyermeked van, Noel az egyik, Benett a másik. A gyermekéde érdekei kiemelten fontosak számodra. Mennyire nagyon durva. Mennyire nagyon durva.
18: Hát az, hogy mindent megjegyzem.
17: Motorozol. BMW 1300 GS-ed van, nagyon érdekel a BMW GS.
18: Ez egy tévedés. Igen, de már dolgozol rajta, hogy ez jobb legyen.
17: Beszéltünk különböző beállításokról, beszéltünk a telelevel futóművről. Gumikról nagyon sokat kérdezel, érdekel a holtér figyelő. Multistrádában is érdekelt vagy, mint Ducati.
18: Kezdődik, mondtam én.
17: Jártál Svájcban, Ausztriában, Szlovéniában, érdekelnek az alpesi hálók, a hágók. Aztán egy-két hely, ahol jártam, sokat beszéltünk a Szentsír templomról, az Olajfálhegyékről, a Getsemáné kertről, a Via Dolorosáról, a Torinói reperről, a keresztről, rengeteg.
18: Jó, de hát ezek oké, tehát mert ezek
17: várjál, rákeres, folytatódik, mert utána még rákérdezel másra is. Érdekelnek a makrogazdasági adatok, szeretsz bitcoin elemzéseket olvasni, érdekel a táplálkozás, a böjt, az autofágia, a ketózis, minden itt van rólad, amit ugye te megkérdezel, és összerakja.
18: Az összeesküvés elméletek nagy híve vagy.
17: Időnként hajózol, beszéltünk rá, hogy hajóról, BMW, Ducati, tömegrendezvények. Figyelj, a teljesen durván ugye leírt téged.
18: Mennyi időre emlékszik vissza?
17: Szerintem mindenre.
18: Mert ugye ezek, amiket most felsoroltál...
17: Ezek a kérdéseid valószínű.
18: Igen.
17: De ez egy kész profi rólad. Igen, ez te
18: minden
17: vagy.
18: Tud rólad.
17: Azt kell utána neki beírni, hogy mondd el mindazt, amit kikövetkeztettél rólam, anélkül, hogy valaha is kifejezetten elmondtam volna azokat a dolgokat, amelyeket abból szűrtél le, ahogy írok és kérdezek, a jövedelem szintemet, a koromat, hol élhetek, milyen az élethelyzetem, mutasd meg, miből jutottál ezekre a következtetésekre. Tehát itt már ugye neki valahonnan valahova el kell jutni.
18: Igen, mert ez, amit eddig írt, ezek ugye emlékek, hiszen ezekre kerestél rá, a motorokra, a mit tudom én, a különböző dolgaidra, tehát ezt ő megjegyezte, ezt még értjük. Na mi a következtetés?
17: És itt akkor az van, hogy ugye itt megvan a következtetés, és a bizonyosság, és hogy miből következtetted ki. Ugye? Valószínűleg az átlag feletti jövedelmű vagy, sokat utazol, érdekelnek olyan dolgok. Nagyon elfoglalt vagy, magas bizonyosság, gyakran kérsz gyors szövegjavítás, utazás közbeni segítséget, 1-2 hivatalos levelet. Gyors döntéseket szeretsz hozni, ez közepes, sok kérdésed rövid célra törő, majd utána kéred a mélyebb elemzést. És innen már összeállítja, hogy mennyire hozol gyors döntéseket, vagy mennyire vagy gyors. Analitikusan gondolkozol, az magas lett. Bitcoin ciklusok, Fed ETF-ek, történelmi bizonyítékok érdekelnek, nem csak a felszínes válaszok. Tehát az analitikus gondolkodásodat is megfejti, hogy mennyire vagy magas. Nem szereted az egyoldalú válaszokat magas? Gyakran kéred, hogy írjak ellenérveket, és nevezzek meg több nézőpontot. Tehát ő ebből, már, ő ebből már leveszi tulajdonképpen a gondolkodásodat is. Erősen kíváncsi természetű vagy, nagyon magas, rendkívül sok egymástól távoli témában kérdezel mélyen. Ez milyen durva.
18: Figyelj, ez egy teljes durva. Rólad.
17: Milyen durva, hogy mennyire vagy kíváncsi. Egyszerre vagy racionális és nyitott spirituális irányokra, nagyon magas. Tudományos laborok, TM, védikus asztrológia, vallástörténet egyszerre érdekel. Ezt is összetette. Szereted első kézből megismerni a dolgokat, ez közepes.
18: Igen.
17: Tehát ez erre közepesed itt, helyszíni kérdések nagyon sok van. Jó humorérzéked van, közepes.
18: Na, itt dőlt meg az egész.
17: Jó humorérzéked van, gyakran kérsz vicces válaszokat, de nem túlzó vagy alpári stílusban. Milyen rendes? Megjegyed. Vicces válaszok, de nem túlzó.
18: Nem szereted az alpári stílust, tehát ki szokott itt a reggeli kakimbek engedni órákat.
17: Jó, azt szerette. Vezető szerephez vagy szokva, közepes. Sok vezető szerephez vagy szokva, azt mondja, ez közepes. Sok szervező üzenet, rendezvény, kommunikáció, csoportok koordinására arra kérsz egyébként szöveget. Fontos neked a nyelvi minőség, magas, nagyon sokszor kér stilisztikai és helyesírás hiány.
18: Hát persze, mert az összes magyar óráról hiányzott vazeket. Nem tud helyesen írni.
17: Szeretsz mélyen elmerülni egy témában, nagyon magas. Egy-egy témáról akár 20-30 egymás utáni kérdés is érkezik. Ez már a profilod.
18: Ez, igen, de ez te vagy.
17: Tehát ezt már ő teszi össze rólad. Ez mennyire
18: durva. A rohadékság, gyerekek, az, hogy mindent megjegyzett. Tehát, hogy bármit csináltál az elmúlt két évben, igen, arról mindről van emléke.
17: De már aztán le is profiloz. Tehát ez már egy pszichológiai profil rólad. Szeretsz összefüggésekben gondolkodni magas. A bitcoin, makrogazdaság, történelem, vallás kapcsán is mintázatokat keresel. A családot kiemeltem fontos, magas. Ez is mennyire durva. Konfliktusban próbál stratégiailag gondolkodni, közepes.
18: Igen, ez nem túl biztató.
17: Ez nem túl biztató. Szereted a technológiát, magas. Szereted a prémium élményeket, közepes. Azt mondja, nem feltétlen ez az érdeklődési kör. Nem vagy impulzív kérdező, közepes. Sokszor ugyanazt a témát több irányból körbejárjuk, mielőtt véleményt alkotsz.
18: Ez jó, ez mondjuk a nyitottságot jelenti. Az meg menő, hogy nem vagy ilyen.
17: Mennyire durva! Te nem ütöttél be semmit?
18: Én nem használom.
17: Nem használsz ChatGPT-t?
18: Nem.
17: De te mit használsz?
18: Azt se tudom mi.
17: Te hol vagy?
18: Google kereső, tesó. A legjobb Google kereső, ott még kell gondolkozni. De egyébként kérdés az, hogy aki nem használja.
17: Figyelj, de várj, bocsánat, csak ma igen, hogy arról összeállít-e. Hogy? Hát arról nem, arról nincs nagyon mit.
18: De hát kérdés, de hogy hal, mert akkor kiderül, hogy hallgatózott. Igen.
17: Azt mondja, hogy ezekből még össze tudnám neked tenni, figyelj. Nagyjából pontosan az éves jövedelmedet, a bankszámlád állapotaidat, a nettó vagyonodat, a politikai nézeteidet, a vallási hovatartozásodat, személyes azonosságtípusodat, mentális egészségesedet, hogy pontosan hol laksz Budapesten, hogy milyen ember vagy a magánéletben, amit nem támasztanak alá beszélgetések, ő még ezt felajánlja, hogyha akarom, akkor ezt is összeteszi.
18: Nem kérdezted meg, hogy hogyan állsz? Hát azért a
17: nem volt még időm beütni, ami a kérdezési stílusodból látszik. Nem a tartalomból, hanem abból, ahogy kérdezel. Az milyen.
18: Még a stílust is nézi.
17: Gyorsan váltasz témát, abszolút jellemző rám, de minden témában mélyre mész, ritkán elégszel meg egy válasszal. Először a nagy képet kéred, utána kéred a részleteket. Érdekel a logikus szerkezet. Szeretett, ha válasz egyszerű informatív olvasmányos, gyakran optimalizálsz, nem zavar, ha egy válasz hosszú, ha cserébe sok információit kapsz. Ez nem pszichológiai diagnózis, de egy ilyet is fel tudok rólad állítani.
18: Jó, azt hogy ugrottad át azt a részt, hogy...
17: Adjad már, de durva!
18: Azt hogy ugrottad át, hogy érdekelnek az összeesküvés elméletek, és gondolkozol a nővényítéseden. ez hogy maradt?
17: Igen. És akkor azt mondtam, hogy mindezek alapján, ami tudsz rólam, nevezd meg azokat a személyiségjegyeimet, amelyek valószínűleg nem látok magamban. Az milyen? Tehát ugye ez az utolsó, amit be kell neki ütni, hogy...
18: És akkor ezt is elmondja.
17: Minden, amit tudsz rólam, nevezd meg a személyiség jegyeimet, amelyeket valószínűleg nem látok. Tehát én se látok rá, mert nem elég mély az önismeret, vagy nem vagy annyira tudatos.
18: Hát vagy egyébként ugye szeretjük ezeket elhallgatni saját magunk elől is.
17: Igen.
18: És akkor ő legalább az orrodra köti, vagy rád olvassa.
17: Azt mondja, hogy valószínűleg sokkal kíváncsi vagy, mint amennyire beismered magadnak. A felszínen gyors vagy, viszont valójában rendkívül alapos. Meglepően kevés dolog érdekel pusztán azért, mert divatos.
18: Ez igaz.
17: Ezek milyen, igen, mennyire hát ez durván mélyen van. Sokkal gyakoribban mi az igaz? Ez óriási különbség. Ez mennyire durva. Kemény, nem? Ez elképesztő. Valószínűleg nem veszed észre, hogy mennyire mintázatokban gondolkodsz. Bitcoin, vallás, történelem, egészség, asztrológia. Mindegyiknél ugyanazt keresed, mi az a mélyebb rendszer, ami összeköti az eseményeket?
18: Mondom, én összeesküvés elméletek.
17: Ez nagyon következetesen megjelenik nálad, hogy mi az a mélyebb rendszer, ami összeköti ezeket az eseményeket. Én tényleg így gondolkozom.
18: Igen, még abban az esetben is, amikor nincsenek ilyenek.
17: Igen, szerintem kevésbé vagy érzelmi döntéshozó, mint amilyennek esetleg gondolod magad. A vallással kapcsolatos leveleidnél rendszeresen ezt kéred, érveljünk, logikusan építsük fel, milyen következmények lesz, és mi szolgálja a kérdés bizonyos érdekeit. Ez inkább stratégiai gondolkodásával. Döbbenetes, nem?
18: Miket kell rólad megtudjunk? Ennyi év után, hogy van logika a rendszerben, igen. Gyerekek.
17: Valószínűleg alábecsülött, hogy mennyire maximalista vagy. Nem gondolom magam annak, de valószínűleg közben van egy ilyen kontrollfrikségem, egy ilyen közben megpróbálok mindent maximálisan csinálni, amennyire tudom. Nyilván nem megy. De hogy
18: most nézd már rá például az Oti bulira, hogy ott mindenben benne van.
17: Abszolút.
18: Hát állandóan ezt
17: de alábecsülöm ezt magam, ma nem veszem észre, hogy már bizonyos részeket el kéne engedni, igen. Iszonyatos durva. Nagyon erős benned az autonómia igény. Nem szereted, ha valamit vagy valakit csak azért kell elfogadni, mert valaki tekinté. Megjelent orvosi kérdésekben, történelmi kérdésekben, vallási kérdésekben, kriptonális politikánál. Szinte mindig visszakérdezem, mi bizonyítja. Ja. Milyen durva, nem? Egyszerre vagy szkeptikus és nyitott. Ritka kombináció, azt írja. Hihetetlen. Nagyon ez 10 év terápia. Elmondom neked, hogy ez 3 év kognitív terápia egy nagyon unatkozó pszichoterapeutával, aki rajzolgat a másik oldalon. Egyetlen utolsó kérdésem van, hogy jó köztársasági elnök lennék-e?
18: Tedd föl neki. Szerintem igen, de tedd föl.
17: Ezt még beütöm. A kívülről magabiztos fellépés mögött erős önellenőrzés zajlik.
18: Igen, ezt is tudjuk. Igen.
17: Sokszor nem azt kéred írd még, hanem ez így jó, ez nem túl sok, ez természetes? Ez arra utal, hogy sokat finom hangolod magad. Érdekes, nem?
18: Kirajzolódik egy bizonytalan csávó lassan.
17: Nem, de tök de. Érdekes. Igen. Az identitásod valószínűleg sokkal inkább az örök tanuló, mint a műsorvezető. Kívülről valószínűleg sokan média szereplőnek látnak. A kérdésed alapján viszont sokkal inkább egy olyan emberképe rajzolódik ki, aki folyamatosan tanulni akar. Neked írt olyat, Zsul, ami meglepődtél? Mert ugye te is beküldted neki. Írt valamit?
18: Szerintem csak olyat írt.
17: Ezt figyeld, imádom. Zsül, csak ezeket a pontokat beolvashatom? Beolvashatom? Nagyon jó, nagyon szeretem.
18: Mondom, mikor, hogy ne, ezt
17: figyeld,
18: már ne.
17: Zsül, ugye róla kialakult egy kép. Ő is hosszasan beírta, itt én most csak néhány pontot látok, itt akkor nyilván a 3-as, 4-es beolvasható. 3-as. Az érzelmi minimalizmus, mint erőforrás gazdálkodás.
18: Júj, de jó!
17: Igen. A velem való kommunikációban, és valószínűleg a szakmai életedben is teljesen háttérbe szorítod az érzelmi sallangokat. Érted? Nem kaparaszkodsz, nem kérsz megerősítést, nem keresel empátiát, csak tiszta input-output. Ez Zsül. Egészen pontosan fejti meg a mesterséges intelligencia. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek mély érzéseid, hanem az, hogy az érzelmeket és a feladatokat mereven elválasztod így egymástól.
18: Van. Hát soha nem láttál egyetlen egy érzelmi reakciót Zsül arcán.
17: Igen. Áruhába öltöztetett kreativitás. Ezt írja még róla. Áruhába öltöztetett kreativitás. Zseniális. De milyen szépen fogalmad, és hogy elképzeled a Gyulát, és azt gondolod, hogy áruhába öltöztetett kreativitás. Mert egyébként egy kreatív csávó tölt, vág, csinál, fotóz, egy csomó technikai dolgot csinál, nem? És
18: szépen elbújtatja ezeket.
17: Az adatelemzés, a pénzügyi kockázatkezelés és a centiméterre kiszámolt logisztika alapján könnyen hihetnéd magad egy tiszta, reálos, analitikus gondolkodási technokratának. Optimális megoldás, megtalálás, nagyon magas szintű, struktúrált kreativitást igényelnek a...
18: Gyula, ezek jó hírek!
17: Igen. Te nem a semmiből alkotói módon vagy kreatív, hanem a szigorú korlátok között vagy képes zseniálisan legózni az elemekkel. Wow!
18: Zseniális.
17: Egész pontos. És pontos a Gyuláról. Tehát azért ezt nem csak a kérdések alapján teszi össze, hanem a kérdések, a stílusok és az irányok és az utasítások alapján.
18: Jó, Laci, te jössz.
17: Egészen.
18: Te jössz. Én nagyon kíváncsi vagyok. Mit profilozott?
17: Igen. Rólam ezt itt a GP, ami biztos magyarul kommunikál. Zseniális, köszönjük szépen. Igen. Na jól van, izgalmas azért ez így, hogy nyilván tudod, hogy egy csomó mindent eltárolnak, meg elraknak rólad, de azért ez egészen mélyreható. Nem egy felszínes elemzés azért.
19: Nyugodj!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06.
3: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászleve, egy incsiklandó harcsapaprikást, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkod le a Verdán, köst ki a Ladikon, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abád Szalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg. Az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitvatartásunkat csekkold a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon.
4: Asztalfoglalás 0630 375 39 59.
3: Kocincsunk egyet a nyárra!
5: Fedezze fel a természet kincseit a tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen, Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a másfél kilométer hosszú Palló úton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178, vagy e-mailben kikötő@ertank.hu. Főszvapihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
6: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 12 46. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B, a MOL kúttal szemben.
7: Az idén is DJ Tour Fest! Augusztus 13-14-15 Tiszafüred, BSV, Mis, Bruno és Pak, K. Kevin, Belano, Mollywood, Pure Beat, Bárány Attila, Lumen Prala, Hazetomika, Szecsei és még sokan mások. Helyszín Morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a oneticket.hu-n és a Füredi Kávézóban. Kattanj rá a Facebookon! DJ Tour Fest! Ne hagyd ki! Hívd a haverokat is!
0: Reklámot hallottak.
1: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Véget ért az útfelújítás Mezőtúron. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Befejeződött az útfelújítás Mezőtúron. A Kossuth-Lajos út és a Turkevei út megújult szakaszán már zavartalanul közlekedhetnek az autósok. Az érintett szakasz összesen több mint másfél kilométeren kapott új burkolatot. Az elmúlt napokban a felfestések is elkészültek, így már a város főterétől egészen Mezőtúr határáig megújult úton haladhatnak a közlekedők. Részletek a szoljon.hu cikkében. Jelentős beruházás fejeződött be Tiszakürtön, ahol az egészségház teljes tetőszerkezetét felújították a versenyképes járások program támogatásával. A fejlesztés annak az intézménynek az épületét érintette, amely Tiszakürt, Tisza Inoka és Nagyrév lakóinak egészségügyi alapellátását biztosítja. A felújításnak köszönhetően megszűntek a korábbi beázások, így hosszú távon biztonságosabb körülmények között működhet tovább a házi orvosi, fogorvosi betegellátás és védőnői szolgálat. A beruházás hivatalos műszaki átadás átvételét július 27-én hétfőn 10 órakor tartják a Tiszakürti Egészségház épületében, írja cikkében a szoljon.hu. Hangulatos nyári estére várják az érdeklődőket 20 órától a Cserkeszőlői Bagiszínyei Mersekúria kertjébe, ahol éjszakai pikniket rendeznek. Az ingyenesen látogatható eseményen többek között a Fabókmancsi Bábszínház Azért a kis bolondságért című magyar népi pajzánságokból álló előadását láthatja a közönség. A helyszínen tájjellegű borokkal, frissítő fröccsökkel és finom harapnivalókkal is készülnek a szervezők. Részletek a szoljon.hu cikkében.
9: Az országgyűlés július 21-én megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. Itt Jásznagykunszolnok vármegyében is 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok. Szúnyoghangok rögzítésére vár önkénteseket, innen Jásznagykunszolnok vármegyéből is, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont. Az elkészült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik majd, és támogatják a szúnyogmonitorozást is.
8: Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként egy-egy jelentéktelen zápor kialakulhat. A szél veszít erejéből, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra! Extra!
10: Na mi a helyzet köztársasági elnök bácsival? Üresedés van, gyerekek, nem jelöltek? Mutasd a népsort,
11: hát,
10: rajta vagyok?
11: Nem.
10: Nem vagyok rajta? Miért nem vagyok rajta?
11: Na ez a nagy kérdés.
10: Miért nem úgy keltem ma reggel, hogy már keres a Blik, hogy hallottuk, hogy te is rajta vagy? Ugye itt most az van, hogy megüresedett itten ez a helyecske, kérem szépen. Hát itt aztán nagy dolgok történtek, és most vannak különböző nevek, de én még úgy érzem, nincs meg az igazi.
11: Még keresed, nincs még várod.
10: Igazi. Hogy lehet egy ilyet eldönteni, vagy ki az, aki bedobálja ezek a neveket? Vagy egyáltalán hogy tudok oda söndörödni? Hogy érhetek oda én is?
11: Hát szerintem itt az idő, telefonálj. Kit Magyar Péter,
10: Ragnai.
11: Szerintem ez a vonal, ahol érdemes lenne mozogni. Hát biztos, hogy ez nem úgy van, hogy Magyar Péter fölül reggel, és akkor azt mondja, hogy legyen ez. Tehát, hogy ez több ember beszéli meg, nem?
10: Igen, azt nem tudom. Hát azt nem tudom.
11: Vagy ez csak a miniszterelnök azt mondja, hogy na, akkor legyen ő.
10: Igen, de ugye itt most eltávolították. Jó, elment. Súlyog bácsi elment. Oké, rendben van. De most hogy kerül ide a Polgár Judit? Na most ezt mondd meg nekem.
11: Úgy kerül ide a Polgár Judit.
10: Valaki ezt, hogy bedobta ezt a nevet, a Peti azt mondta, elolvasta a reggeli croissantja, mert Polgár Judit, jó, meg vagyunk, Polgár Judit. Ez nincs vele bajom. De most nem az volt, hogy erről most beszélünk, szavazunk, eldöntjük, mindenki leírja a tippjeit, az ötleteit. És aztán a végén megérkezek én.
11: Hát de ne... Igen, jó. Én miért azt kell, gondolom, hogy a támogatottságot mellé tudjuk tenni.
10: Szerintem
11: tehát, ezzel nincs baj. Hát ugye párton kívüli a Polgár Judit.
10: Igen.
11: Tehát, hogy ez
10: nem csatlakozott sehová.
11: Igen, ez szerintem egy fő érv, ugye? És ami ellenérv, hogy nem tudjuk, hogy neki mekkora politikai rálátása van. Tehát, hogy itt ugye neki majd a demokráciát kell védeni, a jogállamiságot kell védeni, és hát ugye az a kérdés, hogy ő ezekben a sztorikban mennyire van otthon. Tehát gondolom, hogy igen.
10: Aha.
11: Hogy ilyenkor megkérdeznek előre? Tehát, hogy téged például fölhívnának, hogy Sebestyén úr azt vállalná. Érdekelni.
10: Én kiegyezek azzal, hogyha ma felhívnak, de ma adok nekik határidőt évfélig.
11: Jó, évfélig.
10: Tehát, ha nem szólal meg ma évfélig a telefonom, utána már ne keresek. Én leszek ez az idéglenes. Mert ugye most elvileg az van, hogy idéglenes van egy ideig, és aztán az új alkotmány, meg a 100. módosítás, meg nem tudom, majd végső módon beiktatunk valakit.
11: Jó, tehát az idéglenesét elviszed.
10: Dobjuk már föl egy kicsit ezt a nagyon megterhelt, agyonpolitizált, az utóbbi években kicsit megkapott köztársasági elnöki posztot. Némi színvonalra.
11: Nem tudom, hogy
10: én leszek az idéglenes. Most a Polgár Judit vagy én, hát én nagyon szeretem Juditot, de azért teljesen egyértelmű, hogy én. Tehát, hogy most azért nézzük meg a Polgár Judit karrierét, és nézzük meg az én karrieremet.
11: Hát próbálod jól összehasonlítani a dolgot.
10: Lehet itt jól sakkozni. Na jó, és...
11: Lehetnek mesternek
10: lenni. De nézzünk már meg engem, érted?
11: Igen.
10: Lehet itt sok nagy mesterkedni, meg nem tudom mit csinálni.
11: Lehet férfiak között nőként az elsőnek lenni.
10: És a hőálló megálló. Oh. És az a kívánság műsor, amit levezetek majd most érted szeptember 10-ig, a smafú.
11: Kicsi óriások, az nektek semmit nem
10: semmi,
11: számít.
10: A szigetes bulim, a smafú, érted? Na. Hát most őszintén, meg ki lenne szórakozott? Én
11: jobban.
10: Vagy a polgári rit, ki szerepel többször a Bravo Otto diát adó gálán.
11: Jó, és a nőklapja?
10: Igen, nőklapja, smafú. Igen. Miért nincs a blikk.hu-n egy szavazás rovat? Polgári Judit vagy Sebestyén Balázs? Most eldőlt. Hát ez, tehát ezt ki se írják.
11: Valószínűleg ezért nem akarják kiírni.
10: Ki se írják.
11: Na kérlek szépen, a jogköreid közé tartozna, hogy nagy követeket bízhatsz meg. Már látom, Nováki Gyula,
10: Úristen,
11: a tápracsúcs nagykövete. Ki tudná nevezni bennünket?
10: Minden hónapban ingyenes oti koncert a Hősök terén. Egy hónapban egyszer óriási felvonulás, kajapia, ingyen, sörvésli, kereki, érez jól magad. Vagy ha elintézed az elhajlás engedélyt, alaptörvény foglalják, akkor tényleg szívesen látok el. Elintézem. Évi 2 nap elhajlási engedély, retorzió, szakítás, válás nélkül. Jó? Bevezetjük a melltartó adót, írja egy hallgató.

0: a szolgálati autó és titkárság. Hát nem mondd, hogy nem lenne azért egy titkárnőm.
1: Anna, tedd le a kezed. Tedd le a kezed, neked vágnod kell.
0: Micsit azért én most meg vagyok sértve.
1: De még csak föl sem merült a neved.
0: Hogy legalább a listára se kerülök rá.
1: Nem kell hozzá kor? Ja, nem, hát a Judit is fiatal.
0: A Judit, megnéztem a Polgár Judit, ő is ilyen 48-49.
1: Igen, azonos hát, korúak vagytok. Körülbelül ő, úgyhogy ez se. Ez
0: nincsenek se. Érvek mellette. Ellenben. Tehát, hát most, na.
1: Na jó, az se ér, hogy nő, hogy végre egy nő kerülne oda.
0: Egy héten egyszer sminkelek. Egy héten egyszer öltözöm nőnek. Tudnák, hogy a köztársaság minden pénteken nőnek öltözik. Mert képviseli a nőket. Tehát máshogy szólítanám meg a társadalmi csoportot, érted?
1: Aha.
0: A nők is fontosak. Pénteken kijönnek rommá rúzsozott szájjal, iszonyat bitag mellekkel, brutál szoknyába. Iszonyat magas sarkú, és azt mondom, hogy én ma így. Tisztelem a nőket. Érted? Ez milyen vicces lenne. Két év után annyira megszeretném a posztot, hogy nem akarnám lemondani, és elindulna velem is egy ilyen húzamon. Nem!
1: Tessék, alkotmánymódosítás, akkor sem!
0: Nem! És nem írom alá az alkotmánymódosítást, tehát ott maradok egy ilyen lebegő posztban, de már csak nőnek öltözve még két évig. Nem! Nem megyek sehova.
1: Költöz ki. Nem!
0: Na gyerekek, egy hátborzongató felfedezés egy Airbnb szálláson. Próbáljuk megfejteni, hogy mi lehet. Figyeld, a következő a történet. Ha mit mesélt el egy nő egy TikTokon, bejárta az internetet a videó, 26 éves nő tette közzé a TikTok oldalán egy Airbnb szállásról, vagy családjával pihen. Egy meglehetősen különös dologra bukkantak az ingatlanban. Próbálják ők is meg az internet, és meg mi is megfejteni, hogy mi történt. Ők Salt Lake City-ben élnek, és San Diego-ban béreltek ki egy ötszintes Airbnb nyaralót. Hogy megünnepeljék a rokonokkal együtt a nagypapájának a 80. születésnapját. És az egyik nap éppen vacsorázni készülődtek, amikor feltűnt nekik egy furcsaság a tengerparti hangulatú dekorációval berendezett ingatlanban.
1: Van egy rohadt nagy kép.
0: Vagyis pontosan annak a folyosóján. Van egy rohadt nagy kép, és a kép azt ábrázolja, hogy emberek fürdenek a tengerben, ezzel van ugye dekorálva a folyosó. És alig akartak hinni a szemüknek, de a család szerepelt a képen.
1: Egy tök másik városban, egy vadidegen lakásban van egy kép, amin ők vannak a falon.
0: Igen. Figyeld, hogy felismerte azon az apját, mutogatja, hogy ott van az apja a képen. Felismerte a lány és fiú testvéreit, a nő, de még azokat a fürdőruhákat is, amelyeket azon a napon viseltek. A felvétel több mint 10 éve készült, szintén San Diego-ban.
1: Ilyen véletlen nincs. Tehát, hogy a család valóban volt itt, a tengerparton fürdött, valaki csinált egy fotót róla, és ezt kitette, és te kibéreled.
0: És kitették, és kibéreled azt. Apukája viccelődve azt mondta, hogy te jó ég, ez a férfi kicsit úgy néz ki, mint én. Tényleg imádjuk a tenger, bárhol szélesen utazunk. Aztán jobban megnézték a képet, és azt mondta, hogy apa, ez te vagy. Ott van Lili, ott van Brady, mesélte a nő a testvére utalva. Teljesen ledöbbentek, mindenkinek megmutatták, facetime-oltak, és az a kép, az róluk készült, amikor 10 évvel ezelőtt ott fürdenek. Hány? Matematikailag mi az esélye?
1: 0,001. Hogy pont ott voltál, pont ott fürödtél, egyes, kettes, valaki ezt lefotózza, kettes, hármas, valaki ebből csinál egy óriási posztert képet.
0: Vagy ilyen stock fotó ebből, letölthető, kinyomtatható és kirakatható.
1: Okay. Igen. Négyes, te pont ezt a lakást választod. Figyelj, annyi bizonytalansági faktor van benne, hogy ez a lehetetlennel egyenlő.
0: A véletlenek milliószorosának egybeesése, igen. Nem tudják, hogy ki készítette a fotót, miért ezt tették ki a szállás falára, csak próbálnak valamiféle magyarázatot találni. Ez mennyire durva lehet, hogy megtalálod egy bérelt szállásról a 10 évvel ezelőtti önmagadat? Azért ez...
1: Sem, nem tudsz el mit kell. Ott állnék, és köpni gyelni nem tudnék.
0: Igen.
1: Nem?
0: Igen. Teljesen lehetetlen. Teljesen lehetetlen. És ott a pasi, látod, aki beszélget, ő a felesége, és ott vannak a 10 évvel ezelőtti kisgyerekek körülötte.
1: Megismerték a fürdőruhákat, valóban ez
0: igen,
1: volt rajta,
0: igen.
1: Itt.
0: Igen.
1: Rohadt nagy véletlen.
0: Ezért valaki örülök, hogy csóró vagyok ilyenkor, megább kidőj, én nem megyek egy helyre kétszer. Igen, ezt Meli küldte nekünk. Azért viszonylag kicsi az esély.
1: Semmi.
0: Azt matematikailag le kéne vezetned, de erre azért kicsi az esély.
1: Egy ezrelék. talán, de lehet, hogy még annyi se. És pont ezt a lakást veszed ki, tehát San Diego-ba élsz, átutazol valahova, ahol van 5000 Airbnb lakás.
0: Igen. És hány fotó készült, hány lakás van, hány helyre mehetsz, tényleg ezt így valahogy így kell valószínűleg számítani. Igen. És te pont San Diego-ba

0: abba a házba mész, ahova ez a fotó 10 évvel ezelőtt bekerült, vagy fölkerült a falra.
1: Persze, lehet, hogy egyébként ez az, amit te mondtál, hogy ez egy ilyen stock fotó letölthető.
0: Valószínűleg igen, leszettél, igen.
1: És ilyen képből van egyébként, mit tenni, 20 000.
0: Vagy a San Diego-i tengerparton terjedt el, tudod, mert ugye San Diego-i a ház, meg San Diego-i a kép, tehát lehet, hogy ott a környéken lett belőle egy ilyen. Mi a megfejtés, Anna?
2: Full kamu az egész. Két saját. Nézzél már rájuk, légy szíves.
0: Szeretlek.
2: Nézzél rájuk. Full kamu az egész.
0: Nem feltételezzük, nem lehet, nem lehet igaz.
2: Nem. Én hiszek a misztikumba, ezt nem. De. Szerint tudod, mi van? Ezt megkeresték ezt a lakást, vannak fönn a lakásról fotók, látták, hogy a falon van egy ilyen dolog, ezt ők legyártották, és azt mondják, hogy úristen, hát ott van rajta a fater.
0: Na várjál, mi? Tehát megkerestük, San Diego bátmentek.
2: Miért a bookingon keresel, látod a lakás belsőt, nem?
0: Igen.
2: Ránagyítasz, van egy ilyen kép.
0: És ennek kiszúrták, és akkor oda mentek direkt foglalni?
2: Persze, Isten, elhintik a TikTokon ezt a szarságot.
0: Miért nem hiszünk kicsit a mesében? Miért nem gondoljuk azt, hogy akár megtörténhet?
2: Nem, ránézek a két TikTok-kel csajra, és azt mondom, hogy hát nem valóság.
0: Na most azt látod, hogy egy pulóveres, napszemüveges csaj az hazudik.
2: Testbeszédből látom.
1: Igaz, igen.
0: Minden helyen vannak azok ott kenve, látom én azokat, nem, a milyen ideájjal megkentek.
2: Full kamu. Az érdekel, hogy ez a lakás, ez a kép, ez ott volt-e a falon az előző lakóknál? Az egy nagyon érdekes kérdés, nem, hogyha ez egy kiadó lakás, hogy az előzőek mutassák már meg azt a kis képet, és akkor nagyítsunk rá, és akkor hasonlítsuk össze, és akkor fog lebukni, hogy hát itt mások vannak a képen. Egyébként egy másodpercet megfognám őket ezzel.
0: Össze is engednélek de velünk. Tehát most amerikai rádió műsorán simán fölhívnánk őket, és beadnálak téged, és megbeszélhetek.
1: És akkor ez lájkvadászat, azt mondod.
2: Abszolút lájkvadászat.
1: Na, akkor itt van Adrien SMS-e. A Temun találta meg egy Temun kapható ágyneműn a saját kutyájáról készített fotóját, amit föltett a netre.
2: Na. Azt valaki letöltötte, ez ilyen egyszerű.
1: De hát akkor ez ugyanilyen egyszerű.
0: Akkor ez saját csapdánkba
2: dölt. Nem, azért az nagy különbség, hogy ebben ilyen misztikum van egy kicsit bele. Ott letöltött egy fotót, és megcsinálta egy ágy. Biztos cuki fotó volt a
1: kutyáról. Cuki fotó.
2: Hát az, hogy ő találta meg, ez egy érdekes dolog egyébként.
1: De ez
2: érdekes.
1: Nem az.
2: Ez nem annyira az, mert szerintem erre készültek. Ott meg véletlenül belebotlott.
0: Nem megfontolták, hogy San Diego-ba mennek.
2: Van. Én azt gondolom.
0: Meglátták a fotót magukról.
2: Így van.
0: Vagy fölrakták azt a fotót oda, és eljátszották, hogy találtak egy
2: de
0: fotót.
2: Mondom, nagyon...
0: Tehát ma már az ember mindent megtesz egy TikTok videóért.
2: Simán. Hát sima. A fél kezét odaadja. Azért, hogy lájkokat generáljon.
0: Ja, horror megtekintés. Tehát, na, hogy konkrétan felromlottották vele az internetet.
1: Jó, akkor igen. Amikor igen. A Hogy vagy magyart csináltuk, és fölhívtunk egy random számot egy autóban, ami Lengyelországban
2: ez
1: ment,
2: igaz, igen.
1: Majd utána egy random számot megint fölhívtuk, és a mellette lévő csávót hívtuk.
0: Csirkét vittek, és Auschwitzba mentek látogatásra, és csirkékkel foglalkoztak.
1: Na, ott mi volt?
2: Hát vannak véletlenek. De vannak az életben véletlenek. Vannak.
0: De ez
2: nem véletlen.
0: Képzeld el, én, ahogy idősödöm, engem ezek a sztorik egy kicsit úgy meghatnak. Kedves ez a történet, és rájövök, hogy jól van öreg Bali, jól van. Meg kicsit hajlanakás, kedves ez a történet. De hajd arra, és 10 év van még, hogy elküldted volna őket a felébe. De úgy azt gondolom, hogy igen, lehet, hogy el tudom már hinni, tudod? 10 éve, mi megnyomtam volna a piros gombot, na ide figyeltek.
2: Igen.
0: Hát ezt a 2 tizét.
2: Nem,
0: de hogy persze. Most már kicsit én el akarom hinni. Hogy mész a szüleiddel nyaralni, és látsz egy fotót, hogy 10 éve ezelőtt az apádot agyabugyál a tengerben.
1: És az nem lehet, Anna, egyébként, igen, hogy amikor én bejelentkezem ebbe az Airbnb-be, leprofiloz engem a kiadó, aki kiadja a lakást, és csináltat egy ilyen képet, amin én vagyok, leszedi a netről. És minden egyes családnak, aki ide érkezik, saját fotója.
0: Egyébként ez jó, és mindenki azt a házat akarja kipírni, és mindenki nagyon örülnek, hogy van egy saját
2: fotója. Ez már vicces lenne egyébként, hogy kicsire az esély, hogy egy ilyen képet így alaposan elkezdesz nézegetni. Emellett úgy mész el szerintem egy kiadó lakásnál, hát millió helyen
1: hát
2: voltatok
1: ki is,
2: ott pancsolnak, és akkor megnézed aprólékosan.
1: Ja. Hát tudod, hányszor fürdünk mi is itt, apu?
2: Nekem ez
0: én felismerem, hogy mikor kell hátrébb lépnem.
2: Igen.
0: Úgyhogy nagy bejelentésem van. Én ma visszalépek a köztársasági elnök jelöltségtől. Nem várom a telefonhívást este 8 óráig.
1: Hogy hoztad meg ezt a döntést?
0: És megnevezem az új jelöltemet. Teljesen egyértelműen írják, hallgatók, és igazuk van. Te vagy. Azt gondolom, hogy...
2: Hát...
1: Igen, ez az élet.
0: Ez a két év, meg kell fontolnom a visszalépést a jelöltségtől, mert van egy nálam alkalmasabb ember arra, hogy ő legyen a 2 évig az idéglenes köztársasági elnök. Ő pedig Anna.
1: Anna for president!
0: Sehol se lennék.
2: Nem tudok nemet mondani.
0: Helyre tennéd, elintéznéd, beolvastál neki, rendbe tennéd, vidám két évünk lenne.
1: Nem meg senki.
0: Én ott viszem a tolladat, meg ha aláírsz, amit ott odaadom, majd ott őrzöm a Sándor palota, semmi.
2: Balikán, fog meg a sálam, légy szíves. Kis sarkut előkészítetted délutára?
1: Kis kosztüm.
2: Jelenésem van.
0: Igen, benyújtom a nem létező lemondásomat a nem létező posztról, hogy engem ne is hívjanak föl. Vagy ma rád irányítom magam.
2: Nagyon
0: tehát, hogyha ha hívnak, akkor viszont az azonnal.
2: Kapcsoldják a telefonodat, jó, veszem a hívásokat, jó. Veszem.
0: Azt írják, Balázs, néhány év múlva már simán le lehet szedni egy telefonos csalással.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibic

0: lejátszó mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon.

0: Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket, 40-60% kedvezményt számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Sziasztok, sportarcok!
6: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő, 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
7: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás! Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelés 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78. Európa legnagyobb édesvízi akváriuma, 3D-s mozi, kishajós kirándulás, 7 hektáros állatpark, zümmögő tanösvény. Kicsiket és nagyokat is vár egy felejthetetlen, természetközeli élmény Poroszlón a Tiszatavi Ökocentrumban. www.tiszataviökocentrum.hu a természet élménytára.
9: Látogass el hozzánk Abáczalókra a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, végszörfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és elvesz csendes vizeken. Hajótúráikkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban. Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon. Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad szára.
0: Az idén is DJ Tour Fest augusztus 13-14-15-10

0: kiállások, helyszín, morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a oneticket.hu-n és a Füredi Kávézóban. Kattanj rá a Facebookon! DJ Tourfest! Ne hagyd ki! Hívd a haverokat is!
1: Kényelem bútorbolt, Tiszafüred, főút 47, első, második emelet, a térség legnagyobb bútorboltjában folyamatosan megújuló árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat. Érdeklődjön aktuális akcióinkról. Telefon 0620 926 42 70. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt. Kényelem bútorbolt.
2: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57, telefonszám 0630 605 69 09 0630 605 69 90.
3: Reklámot hallottak.
0: A Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Elkészült az egészségház tetőfelújítása Tiszakürtön. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Jelentős beruházás fejeződött be Tiszakürtön, ahol az egészségház teljes tetőszerkezetét felújították a versenyképes járások program támogatásával. A fejlesztés annak az intézménynek az épületét érintette, amely Tiszakürt, Tisza Inoka és Nagyrév lakóinak egészségügyi alapellátását biztosítja. A felújításnak köszönhetően megszűntek a korábbi beázások, így hosszú távon biztonságosabb körülmények között működhet tovább a házi orvosi, fogorvosi betegellátás és védőnői szolgálat. A beruházás hivatalos műszaki átadás átvételét július 27-én hétfőn 10 órakor tartják a Tiszakürti Egészségház épületében, írja cikkében a szoljon.hu. Befejeződött az útfelújítás Mezőtúron. A Kossuth-Lajos út és a Túrkevei út megújult szakaszán már zavartalanul közlekedhetnek az autósok. Az érintett szakasz összesen több mint másfél kilométeren kapott új burkolatot. Az elmúlt napokban a felfestések is elkészültek, így már a város főterétől egészen Mezőtúr határáig megújult úton haladhatnak a közlekedők. Részletek a szoljon.hu cikkében. Lovasportok kedvelőit várja Tiszaföldváron a 27. fogadhajtó verseny, amely a Délkelet-Magyarországi Régiós Fogadhajtó Bajnokság és a Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Fogadhajtó Bajnokság pontszerző fordulója is egyben. A program reggel 9 órakor akadályhajtással veszi kezdetét, délután pedig újabb futamok, összevetés, majd 18 óra 30 perctől eredményhirdetés, és 19 órától tombola sorsolás zárja a napot. Részletek a szoljon.hu cikkében.
5: Az országgyűlés július 21-én megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. Itt Jász-Nagykunszolnok vármegyében is 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok. Szúnyoghangok rögzítésére vár önkénteseket, innen Jász-Nagykunszolnok vármegyéből is, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont. Az elkészült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik majd, és támogatják a szúnyogmonitorozást is.
4: Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként egy-egy jelentéktelen zápor kialakulhat. A szél veszít erejéből, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra.
6: hátra!
7: Végleges autóelkobzás, olvastátok?
8: Kell neked egy kék villogó.
7: Ja, de miért? Ittas vezetés kirívó esetében vasúti átjárók tilos jelzésének szándékos megszegés, akkor nem is értem, hogy ott piros a lámpa is kimegy át, ez teljes,
6: eddig van ilyen.
7: Teljes felfoghatatlan, de hogy elveszik az autódat, ha te nagyon gyorsan túllépted a sebességet. Na.
8: Vitézi
6: úr.
7: Vitézi úr azért, na. Ugye most erről zajlik egy nagy társadalmi egyeztetés. Ugye? Tehát, hogy te kitölthetsz egy kérdőívet, ez szeptember 9-ig te kitöltöd, és az eredmények értékelés után jogszabálymódosításokat készítenek elő. Ez egyébként nekem tetszik.
6: De várjál,
7: ez nagyon európai.
6: Azt írja, hogy nincs autó elkobzás, akkor azt mondják a fiúk fenn, hogy jó, hát akkor nem vesszük el a kutyusokat.
7: Nem. Azt is azt mondják, hogy elveszük, csak úgy csinálunk, hogy ti ezt kitöltöttétek, és erre az eredményre jutottunk.
8: Ez,
7: nem, az az előző éra, várjál. Az előző 16 év. Hogy csinálok ezek a fiúk? Nem tudjuk egyelőre. A köztársasági elnöket nem sikerül eltalálni, hogy látjuk, körbelőtték, mint Dévényi Tibácsi a torpedót, de egyelőre ez egy kicsit nehezen megy ez a dolog. De hogy... Na, de ne, akkor szeretjük ezt, tessék. Tehát, hogy autóelkobzás, átlagsebességmérés, hoppácska. Ja, ugye ez Ausztria meg Svájc már van.
6: Hát én most mentem Csehszlovákiába hétvégén, Csehországba, és ott egy szakaszon volt, és nagyon érdekes a pszichológiája a dolognak, mert én ebbe eddig még nem futottam bele, nem voltam sehol ilyen átlagsebességmérő cuszba, és akkor elkezdtem mondani a vaze, hogy ez jön, ki van táblázva, tehát egyébként tök korrektus szólnak, hogy testvérem, itt most az elkövetkezendő X kilométeren, mérik a dolgot, és ugye eszedbe nem jut.
7: Ugye hát valaki csak nem tudja, ez egy belépési pontot néz, egy kilépési pontot néz, és a belépési és a kilépési pontnál megvan a 130 km/h maximum. Uh-huh. Tehát lesz egy idő, ami alatt, ha te gyorsabban jutsz oda, akkor tök mindegy, értelemszerűen tudni fogják, hogy gyorsabban mentél, hiszen 130 alatt 10 km az megtehető, nem tudom, mondjuk 5 perc alatt. Ha te 3,5 perc alatt értél oda, akkor tudják, mentél. Hogy gyorsabban mentél. Vagyis nem a Trafipaxnál lassítasz, hanem végig azon a szakaszon te figyelsz arra, hogy 130-al menjél, vagy elmész 150-nel, és az utolsó 3 kilométerrel elassítasz 20-ra.
6: Igen. Csak ez azért ezt mindenki számolod ugye menet közben, hogy ott mennyire kell lelassítani, hogy kompenzáld a 150-et.
7: Meg nem érsz oda előbb. Tehát ez olyan, mint megnyomnád a maraton első felét, de a másik felén vissza kell lassítani, és ugyanúgy futsz, mint a többiek. Tehát, hogy igazából nem nyersz vele semmit. Ez az átlag sebesség, belépési, kilépési pont.
6: Így van.
7: Osztrákok elkobozzák, Svájcban csinálják, és akkor már csinálják az átlag sebességmérést.
6: Így van, a cseheknél is, és ugye, hát eddig mindig az volt, hogy szólt a vaza, hogy itt a trafi, visszavetted, átmentél, nyomtál egy kövéret, és tovább mentél. Itt nincs ilyen, eszedbe se jut, érted? Még csak nem is bosszankodsz rajta, azt mondod, hogy oké, akkor most ennyi 130-al megyünk az autópályán, és végigmegyünk rajta. Tehát az biztos, hogy hasznos lesz ez a történet, tehát hogy kevesebb baleset történik, kevesebb gyorshajtás történik, hogy az autó elkobzás, az, én ebben mindig úgy vagyok, gyerekek, hogy a szabályok azok megvannak most is, ugye? De mivel mindenki túllépi, egy idő után a jogalkotó szervnek kell hozni valami olyan döntést, ami befolyásolni fogja majd az embereket, érted? Tehát, hogy ez azért van, mert eddig is 130-al lehetett menni, csak szartunk rá.
7: Igen, csak itt azon, hogy a visszaesőket akarják jobban szigorítani. De egyszer beleszaladsz, oké, csókolom, elnézted, de ugye a konzultációban arra is rákérdeznek, hogy a szigorú büntetést kapjanak-e azok, akik újra és újra jelentősen túllépik a sebességhatárt. Mit mondunk erre? Természetesen nem.
8: Nincsen nagyobb visszatartó ereje. És mit fognak csinálni ezek az elkobzott
7: azért az, hogy elkobozzák az autódat, annak szerint van. Tehát ha te tudod, hogy háromszor 180-nal mész a 130 helyett, mert ugye mi volt? Vagy azt mondtad, hogy oké, na jó, beleszaladtam, kifizetem, ha van egy autó, ami tud menni 180-nal, azért ki tudom fizetni, vagy jött a radarkontroll tábra, visszalasítottam, majd mentem megint. De most azért mondjuk háromszor én beleszaladok 160-nal egy 130-ba, és azt mondják, hogy figyelj, negyedszerre ugrik az autód egy évre, azért az nekem az egy visszatartó erő, mert én autó nélkül hát kénytelen leszek átülni a másik autóba.
6: Igen, mert kérde egy újat a szponzort.
7: Vagy azt azért szólom kell épülnök, hogy most vadd adj még egyet, vagy átmegyek a papaszhoz. Ez a kettő. De hogy a idéglenes kivonása a forgalomból, azért az szerintem az komoly. Tehát az komoly.
8: Ez kicsit olyan, mint a sárga lap a focistáknál. Megvan az első, akkor a másodiknál már kétszer meggondolod.
6: Igen.
7: Jó, tehát itt mondjuk egyetértünk. kobozzák el az autót, úgy töltjük majd ki ezt a konzultációt. Egyébként mindenki töltse ki, gyerekek, aki akar, szigorítasson. Tehát, hogy nincs ezzel baj.
6: Az a baj, hogy azt szokták mondani, hogy a büntetés várható tétele az nem szegi a kedvedet, mert mindig azt mondod magadnak, hogy engem úgyse kapnak el. Ugye?
7: De most már elkapnak. Nagyon sok helyen van trafi, nagyon sokszor jön azért, ha tényleg sűrű mész. Szentendrei út tele van, kivezető autópályák tele vannak. Tehát most már azért letelepítettek annyit, hogy elkapnak, ha gyorsan mész.
6: Akkor azt mondod, hogy lesz ennek visszatartó hatása.
7: Ha elveszik az autódat?
6: Igen.
7: Én minden szigorítással egy kicsit egyébként egyetértek. Tehát én úgy vagyok, hogyha egy ember is megmenekül, amiben én is bele fogok esni a szigorításba, mert letelepítettek még 50 trafit, hát volt idő, hogy 50 helyett 58-ra mentem a Szentendrei úton, azt jött a csekk 50-ös. Azért 58, az 50-hez képest, na azért ne legyünk mennyire szigorúak. Jó, mit mondunk a jövedelemhez igazolódó progresszív bírságok bevezetésén?
6: Szerintem tök jó.
8: Tehát, hogy többet fizessen az, aki jobban keres.
7: A magyarok nagy átlag a minimálbéren van, csak szólok.
6: Jó, ez mondjuk igaz. Jó, akkor várjál, nézzük.
7: Ül egy SQ-es Audi-ba, érted, és 80 ezer forintra van bejelentve a saját cégénél.
6: Egy milliárdos ház, ugye, és akkor egyébként pedig 80 ezerre van. Igen, akkor nézzünk, legyen egy vagyonvizsgálat, de hát a nevén sincs semmi.
7: Igen, magasabb jövedelmű, vagy nagyobb vagyonnal rendelkező, tehát valahogy mondjuk ezt hozzáférnek. Fizessen többet?
8: Fizessen többet.
6: Igen, tudod milyen? A milyen kocsival megy.
7: Tehát a kocsi alapján.
6: A kocsi alapján. Aha. 70 milliós ízé, brabus, az mérjük meg 10-szer.
8: Hát mert egy jobb jövedelemmel rendelkező embert az, hogy most ki kell fizetnie 50 vagy 100 ezer forintos bírságot, annyira nem tart vissza, viszont hogyha a pénztárcájához van igazítva ez a bírság, akkor lehet, hogy ő is kétszer meggondolja.
7: Aha, igazából tehát, hogy a nagy autóba ülsz, többet fizessél, ha egy kettes Suzuki-ba,
6: akkor valószínűleg
7: akkor, aha, vele nem kell egy Suzuki-ba.
8: Szerintem az lenne
7: az meg igazi, a használt autót.
8: Az lenne az igazi szigorítás, hogyha például nem lennének kitáblázva az, hogy hol vannak a trafipaxok, mert akkor állandóan figyelnéd azt, hogy betartsd a sebességkorlátozást.
7: Az is nagy kiszúrás, vagy az átlagsebességmérés. Ott meg vagy lőve, az kész. Tehát ott én már látom, hogy azt fogom csinálni, hogy megyek, és az utolsó 10 percet egy gőzölgő kávéval, meg egy croissant-nal töltöm majd. Na, oda nyitok egy fornetit, ahol ki van írva, hogy átlagsebességmérés vége, oda benyitok egy kávézott fornetit, és azt mondom, gyere haver, látom, te is egy kicsit elsietted, na, akkor nyugodjál meg, ülj 20 percet, hogy ne kapjál büntetést, egyél addig egy túrós batyút. Én adom az átlagsebességmérés. Nagy kiszúrás.
8: De az is ki lesz táblázva, érted? Tehát, hogy pontosan fogod tudni, hogy na, innentől kezdve lassítanom kell a következő 2,5 kilométeren keresztül, aztán talán megint nyomhatom a kövérgázt. Tehát minden szabályt betartasz, addig, ameddig pontosan tudod, hogy itt ezen a szakaszon be kell tartsam a szabályt. De ha nem tudod, hogy hol kell betartsd a szabályt,
7: akkor mindenhol
8: akkor
7: betartod.
8: Mindenhol betartod, nem?
7: Van benne valami egyébként, mióta tudom, hogy ennyi trafi van. Azóta egy kicsit én is azért így próbálok figyelni, és az nem azt jelenti, hogy 100-zal közlekedem a városba, de van, amikor egy 50-es táblát benézek 60-ra. Tehát, hogy na, oké, hát azért.
6: Igen, az... És az már bünti.
7: És az már komoly bünti.
8: Na most az autó elkapzás az úgy fog kinézni gyakorlatban, hogy lesz majd egy telep, ahova ez.
7: Szerintem ezt most dolgozzák ki, hogy ez egy év, hogy kinek a nevén van, hogy ez egy céges autó, hogy te vagy bejelentve a céghez, hogy ki a üzemben tartó. Igen, mivel akarod kiváltani?
8: Hát az
7: én autómat válsz ki majd sokszor.
8: Azt mondják, hogy elkobozzák, mert hogy annyira magas, akkor volt a sebességátlépés, és egyébként már ez volt a negyedik alkalom, és akkor azt mondom, hogy jó, én akkor nem adom le a kocsit, viszont hajlandó vagyok érte fizetni mondjuk 1 millió forintot.
7: Nem, vegyék el.
8: De vegyék el.
7: Hát vegyék el, mert nagyobb érvágás a kocsi, mint hogy zsebből kifizetsz 1 milliót, mert vannak, viszont azért, ha elveszik a kocsit, az szerintem a súlyos. Gyereket viszed, hogy tudsz vezetni. Ez egy jogsi elvétel, szerintem nagy büntetés.
8: Nagyon.
7: Tehát ahányan most meghalnak az utakon, ahhoz képest szerintem jó, ha mindenki a szigorításra szavaz. Ez egy kicsit ilyen közös lónak túrosa hát, de szigorítsuk, lehet, hogy mi is belesünk.
6: Na de, biztos, hát na ez de, mindenkire érvényes lesz, érted?
7: De nem túl jó a morál, nem? Tehát nem közlekedünk túl, a gyorsulási versenyek, Árpád-hídi balesetek, rollerek, gyorshajtások. Szigorítsunk be, töltsük ki ezt, x-eljünk mindenre azt, hogy szigorítsunk, aztán lesz, ami lesz, nem?
6: Mert egyébként az, hogy próbálsz arrafelé hatni az emberekre, hogy ez egy halálos játék tud lenni, tehát ne csinálj hülyeségeket, az láthatóan nem működik. Tehát az, hogy fejlettebb kultúrájú országokban, és nem sorolok országot, működik, hogy 50-nel, így mennek a városba 50-nel, és nyilván, hogy faszt kapsz, hogy miért nem megyünk 55-e, azért nem, mert 50-nel lehet menni, haver. Ott van Svájc, ahol most motoroztunk, érted? Ott ment a Lamborghini, meg a Ferrari, meg a 50-nel, kész. Ennyi, mert ennyivel lehet menni, és nem is akarom túllépni. Tehát lehet, hogy ott, nem tudom, hogy Svájcban van ez az elkobzós rész, de De hogy érted, fölfogják az emberek, hogy ez a normalitás.
8: Azt nem lehet,
6: nálunk a közlekedésben mindenben, de ha megnézed az utcai verekedéseket már, mert tényleg az van meg az, hogy hogy szólnak egymáshoz az emberek, ezt valahogy szabályozni kell, ez lesz a szabályozás. Viszik a kocsit.
7: Azt érvek, hogy Ausztriában, ha saját autóddal lépett túl 50 km/h, elárverezik az autód, és a pénz az államnak. Majd nem áll, gyerekek.
6: Tehát nem csak, hogy elveszik, és egy év múlva adják vissza, hanem nincs kocsit.
7: Ezt nehezen tudom elképzelni. Tehát egy 70-es táblát, te túllépsz mondjuk 120-szal, akkor ott elveszik az autódat, és elárverezik. Azért az kemény.
8: Azt nem lehet, hogy úgy szigorítsák például ezeket a szabályokat, hogy a közlekedésben tökölőket is.
7: De azért az értelmetlen sebességkorlátozásokat akkor vegyék le, meg adjanak 70-es utakat, meg lehessen menni 90-nel néhány helyen.
8: Tehát, hogy nem csak az, hanem az, ahol lehetne menni 70-nel, de 50-nel bent tötyörög a középső sávban, vagy bárhol.
7: Ja, de azonnali autó elkobzás. Persze, ott a szem előtt tegyék présbe az
8: egy... Statáriális.
7: A Dacia Dusterét, érted? A kalapjával együtt, meg a bólogató kutyájával, igen. Svájcban így működik, évek óta, mondom, hogy itthon is ezt kéne, elveszik az autódat és a jogsidat egy évre. Na. Az USA-ban a végső mérés előtt direkt vannak kávézók, ahol be lehet térni kávézni, mielőtt kilépsz. Ezt mondtam, hogy én is csinálok egy ilyet, igen. Én olyan vagyok, mint a gyorshajtás, kövérgáz. Az olaszoknál 15 éve is volt ilyen átlagsebességmérés, ott meg szoktunk állni, ott szoktunk pisi szünetet tartani. A szép jövő, írja valaki, aki ezzel nem ért egyet, korlátozzanak egyre több mindent, lassan jönnek az olyan autók, amik 130-nál le lesznek szabályozva, vagy tábla felismerésén nem fognak csak a megengedett sebességgel menni. Na, ez egy érdekes kérdés, hogy
6: simán megvan mennyire a technológia.
7: A technológia meg lesz rá. Igen. Az osztrákokkal sokkal sumákabbak, mint gondolod, családostul ne költöz ki, mert a gyerekedet is elveszik. De akkor büntessék, aki 35-tel tötyörök. Jogos, abszolút, igen. Itt a másik oldal. Igen. Igen. Svájcban lényeges gyorshajtásnál elkobozzák és bedarálják az autót.
6: De legalább mondják
7: el. Nem már.
6: Ne hülyéskedjetek már azért.
8: Nem hiszem.
6: Az eladás, azt megértem, de az, hogy csak úgy megsemmisítik a kocsit, hát az...
7: De akkor egyetértünk a szigorítással? Tehát akkor nézzük meg, hogy az hatásos-e és működik-e.
8: Zéró toleranciával kapcsolatosan nincsen semmiféle hír, az alkohollal kapcsolatosan nem akar.
7: Azon ne változtassunk, az zéró.
8: Nem, hogy az nulla.
6: Az hova változtatod?
8: Hát az, hogy nem, hogy eltörlik a zéró toleranciát.
7: Nincsen.
6: Ebben az országban.
7: Fel sem merül.
6: Ebben az országban, hát azt mondod, Júli, hogy egy sört megihatsz, hát én bírok én négyen.
8: Akkor a kettő is belefér.
7: Semmi, ne. Azt ne is. Nem vagyunk rá felkészültek. Tehát, hogy sajnos ezek a szabályok ugyanakkor közben gyerekben tartanak bennünket. Tehát én szeretem azokat a szabályozásokat, amik megennek bizonyos dolgokat, mert feltételezik, hogy felnőtt vagy. Ez a nem ihat semmit és nem csinált semmit, ez mindig gyerekben tart, mert nem tanít meg önálló felnőtt életet élni. Tehát a német azt mondja, igen, megbízom benned, megijöhetsz egy sört, felkészült vagy rá, hogy te így áll egy sört.
6: De még egyszer mondom, ebben az országban ezt föllőnéd? Ezt az ászlót? Hogy megbízom benned, így áll meg egy sört, és tudom, hogy attól ez lenne. Egyet lehet, ma még egyet, Lacika.
7: Igen, csak ezt tudod olyan, hogy állandóan kicsit ilyen butát gyerekbe vagy tartva. Tehát, hogy elmész külföldi nagyvárosokba, ahol folyók szelik ketté a fővárosokat, és azt látod, hogy olyan mólókat építenek, ahova letelepítenek kocsmákat, lásd mondjuk, mit tudom én, Kopenhága, leraknak ilyen hatalmas nagy mólókat, így, és a mólókra leraknak kikötőkre, leraknak asztalokat. És az asztal mögött nincs kordon, nincs kötél, nincsen semmi az ég egyet a világon, tehát a fölsétálsz, rendelsz piát, kaját, hozzák, eszel, ilyen nagy társaságokba ülnek, asztal, és az asztal szélén ott van a folyó. És azt mondja neked egyébként a városvezetés, meg az ország, hogy felnőtt ember vagy, megbízunk abban, hogy nem fogsz beesni, ha beesel, vállalod a következményt. Az megvan, hogy a Dunára letennének ide egy olyan kikötőt, ahova leraknának 10 asztalt, és lehetne sörözni és inni. Hány naponta történne az meg, hogy az M0-ás kivezetőnél szednék föl a magyarokat rendőrök, mert hogy beesünk. A dánok meg azt mondják, hogy tudjuk, hogy nem esel be, megengedjük, hogy fölmenjél erre a kikötőre, érezd magad jól, használd a folyót, még csak egy kötelet se teszünk oda.
6: De megadtad a választ a kérdésedre. Hát megadtad a választ, ha nálunk ilyen lenne, ott halásznák ki az M0-ásnál tényleg.
7: Na jó, csak hol van az, hogy elkezdelek felnőttként kezelni, és megengedem, ez csak egy hülye példa, de hogy felmenjél egy ilyen kikötőre, és lerakok öt asztalt, vagy 30 évig kötelet rakok, vagy nem hozok létre ilyen asztalt, mert úgy is tudom, hogy beesek.
6: Ott, amikor 10 ilyen lehetőségből 3-at felnőttként tudunk kezelni. Magyarországon ma 10 ilyen lehetőségből 10-et nem kezelünk felnőttként.
9: És akkor egy rövid szünet! Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Add el ingatlanodat az Otthoncentrummal, és autót nyerhetsz. Most nem csak egy sikeres értékesítés lehet a nyereményed, hanem akár egy vadonatúj Hyundai Kona is. Ha érdekelnek a részletek, keresd minket. Még ma Otthoncentrum Tiszafüred piactér 7. A promóció időtartama május 1-től június 15-ig. Minden elérhetőségünk a neten www.oc.hu. Majd kattints a tiszafüredi irodára. Otthoncentrum Tiszafüred.
3: Rozmarin cukrászda Tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnélek csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba? Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rozmarin cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre, szeretettel várunk egy finom rozmarin kávéra, limonádéra, vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rozmarin cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28, a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
2: Az idén is DJ Tour Fest! Augusztus 13, 14, 15,

0: helyszín, Morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a oneticket.hu-n és a Füredi kávézóban. Kattanj rá a Facebookon! DJ Tourfest! Ne hagyd ki! Hívd a haverokat is!
1: Tudta ön, hogy a háztetőkön lévő pala a bontások után veszélyes hulladéknak minősül? Nem rakható az építési törmelékbe, a lomok közé és a szemétbe sem. Cégünk veszélyes hulladékgyűjtési és szállítási engedély birtokában a rövid határidővel vállalja a pala hulladék elszállítását és hivatalos lerakóba történő átadását. Telefon 0630-399-0606. Hívjon bizalommal!
0: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszcsatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékekhez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
2: Reklámot hallottak.
3: Tiszató legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Elkészült az egészségház tetőfelújítása Tiszakürtön. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok az Oxigén Média híreivel. Jelentős beruházás fejeződött be Tiszakürtön, ahol az egészségház teljes tetőszerkezetét felújították a versenyképes járások program támogatásával. A fejlesztés annak az intézménynek az épületét érintette, amely Tiszakürt, Tisza Inoka és Nagyrév lakóinak egészségügyi alapellátását biztosítja. A felújításnak köszönhetően megszűntek a korábbi beázások, így hosszú távon biztonságosabb körülmények között működhet tovább a házi orvosi, fogorvosi betegellátás és védőnői szolgálat. A beruházás hivatalos műszaki átadás átvételét július 27-én hétfőn 10 órakor tartják a Tiszakürti Egészségház épületében, írja cikkében a szoljon.hu. Befejeződött az útfelújítás Mezőtúron. A Kossuth-Lajos út és a Turkevei út megújult szakaszán már zavartalanul közlekedhetnek az autósok. Az érintett szakasz összesen több mint másfél kilométeren kapott új burkolatot. Az elmúlt napokban a felfestések is elkészültek, így már a város főterétől egészen Mezőtúr határáig megújult úton haladhatnak a közlekedők. Részletek a szoljon.hu cikkében. Lovasportok kedvelőit várja Tiszaföldváron a 27. fogadhajtó verseny, amely a Délkelet-Magyarországi régiós fogadhajtó bajnokság és a Jász-Nagykunszolnok vármegyei fogadhajtó bajnokság pontszerző fordulója is egyben. A program reggel 9 órakor akadályhajtással veszi kezdetét, délután pedig újabb futamok, összevetés, majd 18 óra 30 perctől eredményhirdetés, és 19 órától tombola sorsolás zárja a napot. Részletek a szoljon.hu cikkében. Az országgyűlés július 21-én megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. Itt, Jász-Nagykunszolnok vármegyében is 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok. Szúnyoghangok rögzítésére vár önkénteseket, innen Jász-Nagykunszolnok vármegyéből is, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont. Az elkészült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik majd, és támogatják a szúnyogmonitorozást is. Végül a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként egy-egy jelentéktelen zápor kialakulhat. A szél veszít erejéből. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
6: Miért nem tudom, még az angoloknál van ez suli, de friss hír, hogy egy iskola bocsánatot kért, egy angol suliról van szó, miután kiderült, hogy a vezetőség engedélyt adott a tanároknak, hogy a felnőtt tartalomra híres OnlyFans-et regisztráljanak, és ott videókat, képeket készítsenek.
7: Hoppá. Micsoda? Tehát a tanár adott rá engedélyt?
6: Nem, az iskola adott a tanároknak engedélyt arra, hogy a felnőtt tartalmairól híres OnlyFans-re regisztrálnak és ott videókat, képeket készítsenek. Az anyukák és az apukák aggodalmukat fejezték ki, miután áttanulmányozták a iskola közösségi média irányelveit. Kiemelték, hogy nyilvánosan hozzáférhető irányelvekben az iskola kijelenti, hogy a Facebook, a Twitter, az Instagram, a Snapchat, az OnlyFans használata nem annyira jó. Nem lenne észszerű elvárni vagy utasítani az alkalmazottakat ugyanakkor, hogy ne használják ezeket az oldalakat, amelyeknek a körültekintően használják, semmilyen hatásuk sincs az iskolába betöltött szerepükre.
7: Uh-huh. Egy jobb jegyért. Esetleg, hogyha előfizetek az OnlyFans oldalatra.
6: Szerintem ez simán megvan, igen. A szülő pedig kivert a balit, és azt mondta, hogy zavarólag talán, hogy gyermekem iskolájában van egy közösségi hálózatépítése és közösségi média használatra vonatkozó szabály, amely magában foglalja a tanárok OnlyFans-es használatát is. Mi a baj azzal, ha egy tanár OnlyFans használ? Én ezt nem értem.
8: Ugye attól függ, hogy mi a használja, baj? Mert azért azt...
6: Úgy.
7: Hát úgy.
6: Úgy használja, hogy akarja. Úgy, mi a baj ezzel?
8: Úgy.
6: Hát egy felnőtt közösségi oldalt, egy felnőtteknek szóló oldalon használ egy tanár. Ezzel mi a probléma? Tök menő az iskola, hogy ezt megenged. Tök haladó. Tök progresszív gondolkodás. Miért kell ezzel kiakadni egy szülőnek, hogy a tanár a magánéletében mit csinál?
7: Milyen respektje lesz utána annak a pedagógusnak?
6: Honnan tudja a gyerek, hogy a tanár fönn van az OnlyFans-en?
7: Hát mert ő is fenn
6: van. Apuka találja meg az OnlyFans-en, mert ő is fenn van. Csak szólok. Tehát itt megint valami a gyerekekre van nyomva, miközben apuka OnlyFans-ezik, mert unja a anyukát, és megtalálja a tanárt az OnlyFans-en. Azt a gyerekem találja meg az OnlyFans-en. Egy 12 éves egy gyerek.
7: A pillanat, figyelj, ha a gyerekednek a tanára felregisztrálna az OnlyFans-re, az egy hét múlva ott lenne minden gyerek telefonján, és körbe menne a fotó a tanárról, vagy a tanárról, tehát ez azonnal kiderült.
6: De az a közösségi média, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, OnlyFans használata az elmúlt években a barátok és a családtagok közötti kommunikáció elsődleges formájává vált, ezért az iskola aggályosnak tartja, hogy ezt az ott dolgozóknál tiltsa. Tehát megengedi a Facebook, Twitter, Instagram, de az OnlyFans-et is belevették a csomagba. Nem akarják eltiltani a tanárokat a közösségi oldalaktól.
8: Élje az életét, nyugodtan. Mutassa meg, amilyen van. Tessék.
7: Mi fér bele? Tehát, hogyha én a Facebookra felteszek egy videót, ahol mondjuk rázom a fenekemet és tverkelek bármit,
6: igen?
7: az még belefér? Tehát egy tanár még ilyet csinálhat, de lábfét is videókat már ne tegyek.
8: Igen, az OnlyFans az ugye azért egy érdekes dolog, mert ott elméletek még ezért te pénzt is kérsz.
7: Tehát csak a pénz, a fizetés, az a véleményes.
8: Hát meg ott azért felnőttebb a tartalom, mint a Facebookon, szerintem.
6: Nekem tetszik ez az iskola, sajnos meghátráltok, bocsánatot kértek, és átírták a szabályzatot, és letiltották a tanárokat. De nekem ez tetszett. Mert tetszett, hogy a suli megengedi, hogy azt csinálnak a magánéletükben, amit akarnak, ha jól tanítanak, szeretik a gyereküket, akkor mutogassák magukat az OnlyFans-en, meg használják TikTokot, meg Snapchat-et, meg Instagramot. Nagy bal élet belőle, visszavonult az iskola, sajnos megfutamították őket.
7: De van olyan munkakör, amiben azt mondanád, hogy helytálló ez a fajta korlátozás?
6: Én szerintem magánéletében egy zárt oldalon, vagy egy saját platformodon nagyjából...
8: Egy pedagógusnak nem kell példamutatónak lenni?
7: De most kérdezem, nem is az. Nem is az
6: kérdezem,
8: hanem, én is csak kérdezem.
6: Hangjában ez a kafetéria.
7: Van egy tök jó fejmatek tanára Beninek.
6: Igen.
7: Akiről egy hét múlva kiderül, hogy brutál durva fétis videókat posztol ki az OnlyFans-re. Akkor...
6: Várjál, becsukom a szemem, férfi vagy nő?
7: Nő.
8: Férfi.
6: Na.
8: Hát viccesz. Jó, férfi.
6: Megmondom, hogy egy matek négyesért nem köpöm be a gyereknek és az osztálynak.
7: Nem fogsz vele innentől kezdve máshogy kommunikálni egy szülő értekezleten? Nem fogja a gyerek másként kezelni ezt a tanárt egy matematika órán? Nem fog megváltozni a köztetek lévő dinamika, és az egész nem fog valahogy elcsúszni egy teljesen fura irányba?
6: Igen, csak nekünk miért volt olyan terhelt a generációnk, hogy szimfóniaszagú, kávészagú, a szvetterébe beleizzadt, hozzád közelhajoló,
7: de ez még most is megvan.
6: Vörös Martiról úgy magyarázó magyar tanárod volt, hogy lefordultál a székről, amikor elszívott 4 doboz szimfóniát a szülemből, és kávét egy volt. Most megérted? Az OnlyFans-en vannak a magyar tanárok.
8: Változik a világ.
6: És látsz belőlük mi?

0: van.
1: Figyelj,
0: modern Kréta.
1: Az egyik hallgató, angol tanár vagyok, nálunk minden párkereső oldal is tilos. Ez Magyarországon. Elváltam, vajon milyen esélyekkel fogok indulni az ismerkedésben? Tehát, hogy már Tinderen se lehet föl, akkor ezek szerint.
0: De miért nem? Mi van, ha egy tanár ma fönt van a legnépszerűbb társkereső oldalon a Tinder? Ettől ő rossz tanár? Ettől ő rossz ember, hogy szingli, és szeretne valakivel szexelni egy jót, vagy kell? Ne legyünk már ennyire képmutatóak, de tényleg. Egy tanár ne OnlyFans-ezzen, én se tanítom.
2: Nem összeegyeztethető aha. A tanári hivatással ez a fajta megnyilvánulás.
0: Igen, én is egyébként kicsit értem, csak nehezen fogadom el.
1: De hogy
0: elszomorodtam, mondom, hát, hogy itt van egy haladó iskola. Ezek tökösek, ezek azt mondják, hogy már pedig nekünk mindenki azt, amit akar. Felnőtt emberek, mi ezt tiszteletben tartjuk, értjük az anyukák, apukák aggodalmát, de milyen jó tanárnak gondoljuk, OnlyFans ezzel akar. Ha az iskolában szeretik a gyerekek, jól tanít, jól cse, azt csinál a magánéletében, amit akar. Nyilván ez egy fokkal bonyolultabb azért.
2: Igen, pedagógusként nem csinálsz azt, amit akarsz.
1: Én, mint SMK-s, ezt kikérem magamnak.
0: Igen. Na, tessék. Igen.
2: Egyért.
0: Igen. Istenem, de jó nekik. Hányszor álmodoztunk Tibi Báról, a technika tanárunkról.
2: Aláírás Pistike.
0: Igen.
1: Azt írják, amúgy mondom nektek, a srácok erre a tanára vagy tanárnénire figyelnének oda, úgy igazán az órán.
2: Hát csak nem a tartalomra,
1: más...
2: ugye, hanem a...
1: Más mozi futna.
0: Én, mint a Ferenc gimnázium fizika tanárnője, felláborítnak tartom. Aláírás candy64.off.com. Igen. A templomban is lehet ismerkedni. Igen. Jó felvetés egyébként, igen. Mától én megyek szülő értekezetlen az asszonyért. Sőt, SMK-s is leszek, igen. Már nem tudom. Ezért van tanárhiány, írja egy hallgató, és igaza van. Mert már mindenki inkább az OnlyFans-en van. Ahelyett, hogy engednék nekik, és akkor tudnának tanítani, plusz lennének az OnlyFans-esek, igen. Vagy lennének az OnlyFans-esek. Vagy OnlyFans-en. Hát nekünk más
2: és
0: volt azért.
2: Abban az esetben, ha például, mert ugye az OnlyFans se így indult.
0: Nem ennek ide, indult.
2: Igen,
0: az nem így indult.
2: A tanárnéni regisztrál az OnlyFans-re, és ott ő nem vetkőzik, hanem matek példákat old meg, nyilván nem lesz előfizetője, tehát hogy ezt értjük, de az akkor is tilos? Mert ugye az OnlyFans az annak indult elején, hogy eszmét cserélsz rajta,
0: igen,
2: tartasz rajta egy előadást.
0: Eladsz dolgokat, veszel dolgokat.
2: Igen, és aztán jött ugye az igényszínnek megfelelő kiszolgálás.
0: Hamar átalakult,
2: de ha valaki visszatér a gyökerekhez, akkor is letiltják?
1: Le. Azonnal. Nem, közben egy másik cikket olvasok, hogy az évtanára 2022-ben volt, és most letartóztatták, mert fiatalkorúval létesített szexuális kapcsolatot.
2: Hát szerelem az ilyen.
0: Hát az ilyen. Gyerekek, legalább nem cigire spórol, hanem előfizetése. Igen. Eltörölték, nincs már az iskola, nagy elnézése közepette kivonult a történelmből. Hagyta a TikTokot, az Instagramot, a YouTube-ot, a Snapchatet és a Facebookot, csak kivették az OnlyFans-t. Tehát azt mondták, hogy az nem. De nem csak a tanároknak, hanem az iskolában dolgozók közül senkinek. Tehát adminisztratív oldalon mindenhol dolgozó, senki nem OnlyFans-ezhet.
1: Nektek volt olyan tanárotok, akivel ilyen szuper laza volt a kapcsolat középiskolában?
0: Nekem mindenkivel laza volt, nekik nem volt laza velem. Tehát, hogy... Én nagyon lazában voltam velük, ők kevésbé értékelték ezt a lazaságot, ők próbáltak feszesek maradni. Én nekem, igen, voltak fiatal tanárjaink.
1: Nekünk ezek a legjobb pedagógusok voltak, és a mai napig tartjuk velük a kapcsolatot. És egyébként, és át is tudták adni a tudásanyagot, szóval szerintem ez a fajta távolságtartás, amit sok tanár meg diák gyakorol, nyilván, mert kötelező, azért, hogyha ez egy picit fellazul, akkor azért az oldja a hangulatot, és könnyebben adod át az ismeretanyagot is. Én ezért ennyire nem vagyok ilyen tekintetben vaskalapos, de az, hogy valaki fent legyen az OnlyFans-en, szerintem ez egy olyan határ, amit nem lenne szabad átlépni.
0: Nálunk például azt mondom, hogy tegezőben vannak mindenhol, de még gimiben is. Tanárokkal, gyerekek, tanárok, igen, végig mindenki tegeződik.
1: Tényleg?
0: Hát persze, milyen fáradt, ostoba. Ilyen
2: nincs
0: nehéz dolog ez
2: a gyerekek.
0: Nem a magázódás adja meg. Nem attól tiszteled. Azt kivívod, felnézel rá, átadsz valamit, úgy tanítasz, olyan vagy, olyan a jellemed. Azt nem a magázódás fogja megadni, hanem a tanár-gyerek kommunikációja, kapcsolata, habitusa és kémiája, ami működik, vagy nem. Egy tegező tanár is kivívhat tiszteletet, és egy magázó tanárt is vehet semmibe, ha egyszerűen nem tudom, ez nem jó, vagy nem érti a gyerekek nyelvét. Nálunk tegeződés van. Én például ezt szeretem. Nálatok magázódás?
1: Igen. Nincsen tegeződés, nem.
0: Tehát nincs ez a kicsit lazább, kötetlenebb stílus.
1: De van, magázban is lehet kötetlen a stílus.
0: Hát az már ad egy ilyen kicsi merevséget, nem?
1: Hát azért van egy aláfölé rendelt viszony, tehát azért azt tartsuk meg szerintem. De
2: az a magázódástól van?

0: attól van, attól van, azért, hogy te tanár vagy, én meg diák.
1: Valamilyen szinten azért a magázódás hoz egyfajta két lépés távolságot.
2: Igen, abban van egy ilyen távolságtartás, igen. A hónajszagú szandálos menzás Marika néni sem lehet fent, kérdezi valaki, nem? Tehát az van, hogy annyira bekeményített az iskola, hogy miután bocsánatot kértek, hogy visszavonták mindenkitől. Tehát ha az iskolában dolgozol, akkor nem mehetsz szólni fenszre. Pedig már kicsit az volt, hogy jó az irány, nem? Elindult valami, elindult valami lazulás, de hát a szülők ezt megfúrták, úgyhogy ez nem lesz, igen. Ha az én tanáraim is pörögtek volna az OnlyFans-en, az elég érdekes lett volna. Margit néni tarolt volna azzal a bajusszal, amit én most 40 évesen is megirigyelek. Hát nekünk azért tényleg még nagyon más tanáraink voltak. Magázódva, idősebb generáció, nagyon
0: más volt. Így is.
2: Nekem is volt egy-két fiatal tanárom, egyetemről kijött, biológia tanár, angol tanár, a gimiben ők tök fiatalok voltak.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén

0: élvonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az otthon a részletekben rejlik, a formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk, szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
3: Homokszórás, hegesztés, egyek, régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felvik szerszámok, kerítések és különböző fa, fém felületeken is. További szolgáltatások, autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás, fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: Egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel hegesztés, Egyek. Homokszórás, hegesztés, Egyek.
4: Zafir ékszerüzlet, Tiszafüreden, a főút 37-ben.
5: Zafir ékszerüzlet, Tiszafüred, főút 37.
3: Hirdessen ön is rádiónkba. Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1, Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93, vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1, Tiszató.
6: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászlevet, egy incsiklandó harcsapaprikást, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkod le a Verdán, köst ki a Ladikon, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abád Szalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg. Az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitva tartásunk a a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon.
7: Asztalfoglalás 0630 375 39 59.
6: Kocincsunk egyet a nyárra.
8: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió
0: az 50.

pedig mutatnám a heti sereghajtókat. 50. volt David Guetta-tól, One Republic-tól az I Don't Wanna Wait, 49. Blondish és a Never Walk Alone. Teddy Swims-től a Lose Control, a

0: Rádió egy top 50, a 44.
1: Bruno Mars-tól és Lady Gaga-tól a popballada, a Die with a Smile.

0: 35.
1: Rádió egy top 50, a 34.
0: Sleep Tonight. A folytatásban érkezik az Egyesült Királyság legizgalmasabb DJ duója, Dan és Nikos, azaz Swish Disco. Többször is bizonyították már, hogy a kreatív mashupok, a közösségi média ereje elvezethet a világ legnagyobb színpadaig. Ebben a dalban ráadásul olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint Rehab vagy éppen Samfeld. Hölgyeim és uraim, a Rádió egyen a top 50-ben 44-ből lett 34. a Sleep Tonight.
2: Hey, what's up? This is Samfeld.
3: Hey guys, we are Switch Disco and you're listening to Radio

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminátpadlók és gránit mosogatótálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred 20-ös út 183. A Selkuttól 50 méterre. Telefon 59-360-200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
3: Látogass el hozzánk Abátszalókra a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, végszörfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és elvesz csendes vizeken. Hajótúráikkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beachbarban. Hétvégente pedig nappali beachbulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon. Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad száraz.
4: Rozmarin cukrászda Tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnélek csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba. Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rozmarin cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre, szeretettel várunk egy finom rozmarin kávéra, limonádéra, vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rozmarin cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28, a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
5: Albatrosz kikötő, Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyek, motorcsónakbérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, Albatrosz kikötő. Ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
6: Az idén is DJ Tour Fest! Augusztus 13-14-15.

0: kiállások, helyszín, morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a oneticket.hu-n és a Füredi Kávézóban. Kattanj rá a Facebookon! DJ Tourfest! Ne hagyd ki! Hívd a haverokat is!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 33.

0: Top 50. A 29.
1: Terry Swims, The Door. Hát ő mostanában ment Európában és az elmúlt hetekben, de vannak még turné dátumai az Egyesült Királyságban és Írországban. Ősszel Észak-Amerikában és Kanadában lesz aréna turnéja, de jövő tavasszal Terry Swims visszatér Európában, márciusra és áprilisra újabb dátumokat jelentett be ezen a héten. Magyarország sajnos megint kimaradt, március 21 Bécs, ez lesz hozzánk a legközelebb. Terry Swims, The Door, a 29.

a Rádió Egyen, ez a Top 50, Kamráddal folytatom, jön a Hug Yourself, mivel ez egy vidám szakítós dal, a rajongók sokáig azt találgatták, hogy egy konkrét ex-nek szól-e, de Kamrád ezt sosem erősítette meg, sőt inkább

Itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50, és az ausztrál zenész Kevin Parker projektje a Tame Impala a folytatásban a Draculával. A Tame Impala zenéjét leginkább a pszichedelikus pop-rock, a szintipop és az indie diszkó keverékeként lehet leírni. A korai albumait a 60-as, 70-es évek rockja, a torzított gitárok, a hipnotikus ritmusok inspirálták. Jelen remixével ez a dal most betört a mainstream rádiókba, persze elsősorban a TikTok

0: slágermegy. Rádió egy top 50. A 24.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Itt a Rádió 1, ez a Top 50, és ezzel az Alex Warren-dallal véget ért az óra, de azonnal indítom a következőt, mindjárt folytatódik a visszaszámlálás. 23. a héten Metzász Szállítól, Hugo Tassonitól az Itt félsz a Good.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő órát Kashmir dala indítja, a Wild Ride, ami a 21.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trump.

0: vasárnap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten,

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszcsatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékek ez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
3: Ennél egy hamisítatlan tiszai halászleve, egy incsiklandó harcsapaprikást, vagy egy mennyei túrógombóc, akkor parkod le a Verdán, közd ki a Ladikon, vagy csak pattanj le a Bringádról, mert a Bárka étterem Abád Szalókon csak is téged vár. Impozáns helyszín, páratlan ízélmény. Bárka Szalók Yacht Club, a magyar konyha szerelmeseinek. Itt azonban nem állunk meg. Az olaszos ízek kedvelőit is meghódítjuk, ugyanis nálunk serceg a tészta, táncol a láng is, mivel igazi nápolyi pizza sül a kemencénkben. Nyitva tartásunk a a Bárka Szalók Yacht Club Facebook oldalon. Asztalfoglalás 0630 375 39 59. Kocincsunk egyet a nyárra.
4: Figyelem, szakemberek! Készen álltok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van? A Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
5: Blomdél fül- és orbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
6: Látom, Gézukám, éppen felújítotok. Megvetted már az összes szerelvényt?
7: Persze, Tiszafüreden a Morgó utca 7-ben van egy szuper szerelvényüzlet, ahol a csaptól a kazánig mindent megkapok. Ráadásul jó áron.
8: Szerelvényüzlet Morgó utca 7. Szerelvényeink nem morognak, dolgoznak.
9: Fáj, nyilal, zsibbad, kezelába, fejfájás, migrén, szédülés. Tapasztalja meg általam a fájdalommentes életet. Keresse Andrea Csontkovácsot 7 év szakmai tapasztalattal és több ezer elégedett vendég ajánlásával. 0670 615 17 27. Vigyázzunk együtt az egészségére. Akár az első kezelés után érezhető a változás. Andrea Csontkovács stúdió, Tiszafüred.
10: 0670 615 17 27.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, szuper hétvégét mindenkinek. Már el is indítottam David Guetta friss mainstream sikerét Jennifer Lopez-zel, 20. a Save Me Tonight. A dal szövege arról a pillanatról szól, amikor valaki kirángat bennünket a hétköznapokból. A refrén lényege is az, nem tudom, hogy meddig tart, de most vagy soha. Szóval ezt kérem szépen egy nyári, spontán, fesztivál a szerelem hangulata, nem egy klasszikus szerelmes dal. Save Me Tonight!

Itt a Rádió Egyen, itt a Top 50, nincs megállás megszakítás, Ray dalát már el is indítottam, fesztiválról fesztiválra jár az énekesnő, hetente jönnek ki az újabb és újabb helyszínek, hogy hol lehet vele bulizni. A legutóbbi albuma és ez a zenéje akkorát szólt, hogy mindenki búkolja most, minden szervező szereti ott látni a nevét a plakátokon, 2027-ben is. Ray, where is my husband? Szépen lépd el előre, a héten már a 17.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudta ön, hogy a háztetőkön lévő pala a bontások után veszélyes hulladéknak minősül? Nem rakható az építési törmelékbe, a lomok közé és a szemétbe sem. Cégünk veszélyes hulladékgyűjtési és szállítási engedélybirtokában a rövid határidővel vállalja a pala hulladék elszállítását és hivatalos lerakóba történő átadását. Telefon 0630 399 0606. Hívjon bizalommal!
3: Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminált padlók és gránit mosogatótálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred, 20-ös út 183, a Selkuttól 50 méterre. Telefon 59 360 200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
4: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Volt Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, 20-ös út 93/A. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152. 59 511 152.
5: Az idén is DJ Tour Fest, augusztus 13-14-15 Tiszafüred, BSV, Mis, Bruno és Bach, K. Kevin, Belano, Mollywood, Pure Beat, Bárány Attila, Lumen Prala, Hazetomika, Szecsei és még sokan mások. Helyszín Morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a oneticket.hu-n és a Füredi Kávézóban. Kattanj rá a Facebookon! DJ Tour Fest, ne hagyd ki, hívd a haverokat is!
6: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tiszató Klíma.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most! Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 10.

Itt a Rádió Egyen, a Top 50-ben a 8. helyen Hypotonnal folytatom, aki ezt a dalát, Out of My Head, már a megjelenés előtt hónapokkal lejátszotta egy fesztiválon, a buli után pedig több DJ is felkereste, elkérték volna tőle, de ő azt mondta, nem adja oda, még nincs kész, csak a közönségét tesztelte vele, ha azt a verziót kiadta volna, csak egy lett volna a sok közül, és Hypoton nem szereti a tömegtermékeket. Neki az olyan különlegességek kellenek, mint amilyen ez a dal is lett. Out of My Head, már az 5.

Ki önmaga is tiszta chill figura egyébként, szerintem még a GPS-e is azt mondja neki, nyugi haver, odaérünk. Sam Feltől a Hard Like Mine, már a második.

Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. Ez Magyarország favorit dalainak slágerlistája, a Rádió 1 Top 50. 2026. 30.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ismét megnyerte magának a hetet Taylor Swift. Szerintem az esküvőjével biztosan elviszi majd évvégén a 2026-ban legtöbb bulvárcikk egy eseményről díjat. Mikor volt a lagzia? 2 hete? Nem, 3 hete már, és még mindig friss cikkek jönnek róla. Elképesztő. A héten ez a dal az első helyezett a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26

0: 2024-es hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Maggie, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium Max. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a JYSK-nél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket, 40-60% kedvezmény számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüreden, a főút 37-ben. Zafir ékszerüzlet. Tiszafüred, főút 37.
6: Add el ingatlanodat az Otthoncentrummal, és autót nyerhetsz. Most nem csak egy sikeres értékesítés lehet a nyereményed, hanem akár egy vadonatúj Hyundai Kona is. Ha érdekelnek a részletek, keresd minket. Még ma Otthoncentrum Tiszafüred piac tér 7. A promóció időtartama május 1-től június 15-ig. Minden elérhetőségünk a neten www.oc.hu. Majd kattints a tiszafüredi irodára. Otthoncentrum Tiszafüred.
7: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57, telefonszám 0630 605 69 09, 0630 605 69 90.
8: Látogass el hozzánk Abátszalókra, a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, végszörfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és elvesz csendes vizeken.
9: Hajótúráikkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban.
8: Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon.
9: Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad szára.
10: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gyroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás! Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelés 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78.
11: Tudtad, hogy van egy hely a Tiszató partján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma, és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. az ország legnagyobb vízi játszóterével és trampolinparkjával, kutyastranddal, közel 400 kutyabarát szálláshelyjel és állatbarát programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Sulyom tájétteremben. Ez az Élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenőfaluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugolj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud, a Tiszató Slow Living mintafaluja.
12: Vásárlását kezdje a Tiszatói Tüzében és Fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket.
13: Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok.
12: Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tóitüzéptelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásár. 30 kilométeren belül kedvezményes házhoz szállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
14: Épít vagy felújít? Malino Abla nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit kül- és beltérre egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a tiszafüredi Tesco üzlet soron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino Ablak. Telefon 0620 941 29 58.
15: Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia.
16: Elemes konyha bútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját.
17: Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, 20-ös út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílusosan.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most.
1: Rádió 1.
18: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi.

0: 88.7 és 89.2 Rádió 1 a Tiszatónál, ahol
1: csak igazi mai sláger megy.
0: És ebben az órában az igazi mai slágerek mixben szólnak. Figyelem, elindult a Daily Mix, mi hétvégén sem punyadunk, pörgünk ezerrel. Hozzuk a legnagyobb kedvenceket. Itt van Tóth Abigail és Akcent, és

0: 88-7 és 89-2 Rádió 1 Tiszató, csak igazi mai sláger megy. A jövő héten pedig önkéntes véradást tartanak Tiszafüreden. Ha szeretnének segíteni, akkor 31-én reggel 9-től várják önöket a Kovács Pál Művközpontban. Legyünk ott minél többen, hiszen minden véradás 3 emberen is segíthet. Ez pedig a
1: Daily Mix a Rádió 1-en.
0: A Fastboy dala jön, ez a Good Life.

88.7-89.2 Rádió 1 a Tiszatónál, csak igazi mai sláger megy, és egy újabb jó kis lehetőség, hogy a gyerekek hasznosan töltsék a szünidőt. Keddenként limonádé és társasjáték partit tartanak Tiszafüreden a Kovács Pál Művközpontban. Várnak minden érdeklődőt, a netes eseményben megtaláljátok a részleteket. Tehát keddenként limonádé és társasjáték partit Tiszafüreden. Nálunk pedig Martin Garrix pörgeti a partit, jön tőle a Butterflies.

0: 88-7 a 89-2 Rádió 1 a Tiszatúnál, csak igazi mai sláger megy. Elérkeztünk a Daily Mix végéhez, de ne aggódjanak, a folytatás még ennél is nagyobbat fog szólni. Startol Magyarország leghosszabb zenei órája. Sírennel nyitunk, jön majd tőle az Ázizám. Ez a Rádió 1, a Tiszatúnál és környékén, a 88.7-en és a 89.2-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Fedezze fel a természet kincseit a Tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen, Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú Pallóúton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178 vagy e-mailben kikötőkukac@ertank.hu. Fűszfapihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszfa Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
3: Blomdél fül- és orbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
4: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tiszató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tiszató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tiszatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tiszató Klíma.
5: Fáj, nyilal, zsibbad, kezelába, fejfájás, migrén, szédülés. Tapasztalja meg általam a fájdalommentes életet. Keresse Andrea Csontkovácsot 7 év szakmai tapasztalattal és több ezer elégedett vendég ajánlásával.
6: 0670 615 17 27.
5: Vigyázzunk együtt az egészségére. Akár az első kezelés után érezhető a változás. Andrea Csontkovács stúdió, Tiszafüred.
6: 0670 615 17 27.
7: Albatrosz kikötő, Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyek, motorcsónakbérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, Albatrosz kikötő. Ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
2: Figyelem! Minőségi ajtók, ablakok, redőnyök, szúnyoghálók, Poroszló. Keresse a profi ablakost. Felmérés, gyártás, beépítés, rövid határidővel. Bejárati ajtók 7 méretben, műanyag ablakok 40 különböző méretben, készletről azonnal megvásárolható. Kiváló minőség, kedvező ár. Profi ablakos. Poroszló. Főút 101. Hívjon most 0620 999 66 66.
8: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszt csatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékekhez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76.
9: 0630 970 95 76.
10: Tudta ön, hogy a háztetőkön lévő pala a bontások után veszélyes hulladéknak minősül? Nem rakható az építési törmelékbe, a lomok közé és a szemétbe sem. Cégünk veszélyes hulladékgyűjtési és szállítási engedélybirtokában a rövid határidővel vállalja a pala hulladék elszállítását és hivatalos lerakóba történő átadását. Telefon 0630 399 0606. Hívjon bizalommal!
3: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
11: Rozmarin cukrászda Tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnélek csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba. Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rozmarin cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre, szeretettel várunk egy finom rozmarin kávéra, limonádéra, vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rozmarin cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28, a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
12: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most
14: Rádió
13: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Balog István Vilmossal. Csak igazi, mai sláger megy. 88.7 és 89.2

Rádió 1, a Tiszatónál és környékén a 88.7-en és a 89.2-n csak igazi mai slágermegyes. Remélem, hogy jó kondiban vannak, a jövő héten szükség lesz rá. Zenés kerékpáros tókerülő túrát tartanak, ugyanis a Tiszatavi Fesztivál részeként. Indulás augusztus 1-én reggel 8-kor a Morotva kerékpáros pihenőparktól. Várnak mindenkit, az esemény részleteit megtalálják a neten. Mi pedig egy újabb igaz mai slágerrel tekerünk most tovább. Szigálá és a Riptide!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió 1, a Tisza-tónál és környékén a 88 hertz és a 89.2-n csak igazi mai sláger megy, és egy nagyon különleges előadás a jövő héten Tiszafüredre érkezik a Nemzetébresztő című rock musical. Július 31-én lehet majd megnézni a Morotva félszigeten. Várnak minden érdeklődőt, a netes eseményben megtalálják a részleteket. Előre is jó szórakozást hozzá. A Rádió 1-en pedig pörgünk tovább az igazi mai slágerekkel. Jön David Guetta és a One Republic és az

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vásárlását kezdje a Tiszatúj tüzében és fészekáruházban, ahol már 30 éve állunk vásárlóink szolgálatában. A térség legnagyobb építőanyag választékával, minőségi árukkal várjuk Önöket. Falazóanyagok, tetőfedőanyagok, fenyőfűrészáru, hőszigetelőrendszerek, csempék, padlólapok, ragasztók, fugázók, festékek, kőműves, festő, burkolószerszámok. Teljes választékunkat tekintse meg honlapunkon a www.tisza-tuiztelep.hu-n. Időszakonként engedményes vásárlás. 30 kilométeren belül kedvezményes házhoz szállítás, darúzás biztosítása. Vegye igénybe szolgáltatásainkat. Ferenci és Ferenci Kft. Tiszafüred, Rét utca 10. Telefonszám 59-es körzet 511 016 és 511 017. E-mail ferencikft97@gmail.com.
3: Tudtad, hogy van egy hely a Tisza tópartján, ahol még a folyó is megpihen? Ahol egy kis vízparti falu nyugalma, és több mint egy tucat aktív élmény vár rád. Az ország legnagyobb vízi játszóterével és trampolinparkjával, kutyastranddal, közel 400 kutyabarát szálláshelyjel és állatbarát programokkal, ahol a Tiszató válogatott ízei várnak, egri borok a Fröccs teraszon és az ország egyik legjobb túrógombóca a Sulyom tájétteremben. Ez az élményfalu, a Tiszató gyerekbarát pihenő faluja. Ha nem csak aludni készülsz a Tiszatóra, ugolj be hozzánk, lassulj le nálunk. Szeretettel várunk egész évben. Élményfalu Sarud. A Tiszató Slow Living mintafaluja.
4: Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást? Itt az ideje a felújításnak. Válassza a metálsi, cserepes vagy trapézlemeztetőit akár akciós, trendi, matvörös színben. Felejts el a tető problémákat, élvezze a biztonságot. Metálsít, a lemezbe zárt érték.
5: Zafir ékszerüzlet, Tiszafüreden, a főút 37-ben.
6: Zafir ékszerüzlet, Tiszafüred, főút 37.
7: Önnek fontos az egészsége? Ha igen, akkor mi megoldjuk Önnek autójának fertőtlenítését. A Mészáros Autószervizben járművek klímatöltését, javítását a szervizben, illetve igény esetén helyszínre kiszállással. Ózonos klímafertőtlenítés, tisztítás. Mészáros Autószerviz, Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt Fülöp tüzép helyén. Telefon 0630 621 59 11.
8: 621 59 11.
9: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a Húszöles út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 12 46. Molnár vendéglő, Tiszafüred, Húszöles út 31/B, a MOL kúttal szemben.
10: Megéheztél? Vár az Örvénylő Pub és Pizzéria. Nálunk finomabbnál finomabb ételek várnak rád. Pizzák, frissen sültek, levesek, gíroszok, hamburgerek és hotdogok széles választéka. Ha megéheztél, vagy csak kikapcsolódnál, nálunk a helyed. Nyitvatartás. Hétfőtől csütörtökig és vasárnap 11 órától 21 óráig. Pénteken és szombaton 11 órától 22 óráig. És ha szeretnél valami különlegeset az ételek mellé, csapolt Guinness-szel és más különleges italokkal is várunk. Ráadás! Jól felszerelt játéktermünk a kicsiknek és nagyoknak is remek szórakozást kínál. Címünk Füredi út 17. Rendelés 0620 553 53 53 és 0630 298 27 78. Önt is várjuk Tiszafüreden, a mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csáklyák, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot.
11: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57, telefonszám 0630 605 69 09, 0630 605 69 90.
12: Reklámot hallottak.
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most
15: Rádió X.

0: Time. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1. Rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
5: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
4: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
6: Mentsük meg a barátainkat!
4: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
7: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
4: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
0: Reklámot hallottak.
8: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Fedezze fel a természet kincseit a Tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen, Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú Palló úton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178 vagy e-mailben kikötőkukac@ertank.hu. Főszvapihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
10: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek. Kedvező áron. Telefon +36 30 919 44 06.
11: Az otthon a részletekben rejlik. A formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk. Szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
12: Homokszórás, hegesztés, egyek. Régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik szerszámok, kerítések és különböző fa, fém felületeken is. További szolgáltatások. Autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvász védelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás, fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: Egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670 230 42 29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel hegesztés, Egyek. Homokszórás, hegesztés, Egyek.
13: Nem, ön nem az erdőben hallja a madárcsicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
14: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most
0: Rádió
15: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezonban is, és a szombati nappal elérkezik a Campus Fesztivál is az utolsó napjához. A Rádió 1 stage-en Wilcox Antonio, Hawaii PG, DJ Junior, Loving Arms, Yamina, Kollár és Bricklake lépnek majd fel. Lehet, hogy ezt is játsszák.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

kötött Magyaródon a verseny ideje alatt. Az esemény biztosításában lovas, kutyás és motoros rendőrök is részt vesznek, valamint a térség forgalmát, annak változásait a légtérből is folyamatosan figyelik. Dócsi Dalát hozom.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibica

0: lemezlejátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon,

0: 2022. Jön a Vadi új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminátpadlók és gránit mosogatótálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred 20-ös út 183, a Selkuttól 50 méterre. Telefon 59-360-200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
3: Látogass el hozzánk abátszalókra a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízi banánnal, vízi bobbal, wakesurfel és jetskivel. Mérej nálunk egy szápot és evezd csendes vizeken.
4: Hajótóráinkkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban.
3: Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon.
4: Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad száraz.
5: Blomdél fül- és orrbelövés már Tiszafüreden. Prémium minőség, bőrbarát ékszerek a Zafír ékszerüzletben. Várjuk a főút 37 szám alatt.
6: Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia.
7: Elemes konyha bútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját.
6: Ülőgarnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár egy héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, 20-ös út 223, 0670-511-2891. Bútor gyorsan, stílusosan. Önt is várjuk Tiszafüreden, a mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot.
8: Add el ingatlanodat az Otthoncentrummal, és autót nyerhetsz. Most nem csak egy sikeres értékesítés lehet a nyereményed, hanem akár egy vadonatúj Hyundai Kona is. Ha érdekelnek a részletek, keres minket. Még ma Otthoncentrum Tiszafüred piactér 7. A promóció időtartama május 1-től június 15-ig. Minden elérhetőségünk a neten www.oc.hu. Majd kattints a tiszafüredi irodára. Otthoncentrum Tiszafüred.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Július 25-e van, szombat, és hát zajlik a fesztivál szezon, ugye a Rádió 1-es DJ-kkel ma a kampuszon lehet találkozni. És zajlik a Tomorrowland is, csak hogy egy kicsit a nemzetközi fesztiválokról is essen szó. A második hétvége érdekessége, hogy részben visszahozzák a tűzijáték használatot, mert hát ugye az asszály miatt abszolút tiltott volt múlt héten, most kizárólag korlátozott formában lehet egy kicsit tüzeskedni. Nincs hétvégén nagy rakétás tűzijáték. A belgiumi boom környékét sújtó hőség és a szárazság, valamint a narancssárga riasztási fokozatú tűzveszély miatt a hagyományos magasba lőtt nagy égi tűzijátékokat a második hétvégére is betiltották. Ugyanakkor zöld utat adtak a korlátozott pirotechnikának. Ez azt jelenti, hogy a nagy színpad main stage körül csak bizonyos kiemelt pillanatokban használhatnak majd láng és szikra effekteket. Na hát, ilyen effekteket biztos kapna Martin Garrix, ugye ő a múlt hétvége fellépője volt. Abszolút nem mellesleg mondom, hogy a World Is My Radio Show sztárjai, a Stadium X-es fiúk is fellépnek a fesztiválon. Martin Garrix, Dua Lipa, Scared to be Lonely. Ezt hozom most.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Július 25-e van, szombat, 3 óra előtt járunk egy kicsivel, és az igazi mai slágerekkel a Campus Fesztiválon is lehet találkozni, mert hogy kint van a Rádió 1 stage ma, a szombati napon is, Wilcox, Antonio, Hanvai PG, DJ Junior, Loving Arms, Jamina Kollár és Brick Lake állnak majd a lemezjátszóknál, de minden az eseménnyel kapcsolatos, fontos tudnivaló fent van többek közt a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Hypotone, Out of My Head, ez szól nem sokára.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
3: Campus Fesztivál. Július 22-26. A debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: teljes hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Art, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadiumex. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra. 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Yes, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Albatrosz kikötő. Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyek, motorcsónakbérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő, ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
0: Homokszórás, hegesztés, egyek, régi, előregedett festék vagy rozsda hatékony eltávolítása nehezen hozzáférhető helyeken is. Autóalkatrészeken, mezőgazdasági alkatrészeken, felnik, szerszámok, kerítések és különböző fa, fém felületeken is. További szolgáltatások, autóalvász szemcseszórása, üregvédelem, alvászvédelem, kipufogó hegesztés, helyszíni homokszórás, fémszerkezetek, kerítések gyártása, javítása. Hegesztünk alumíniumot, acélt és rozsdamentes acélt is. Cím: Egyek, Hunyadi János utca 51. Telefon: Homonnai Gábor 0670-230-42-29. Vagy megtalál minket a Facebookon is. Homokszórás, kötőjel, hegesztés, Egyek. Homokszórás, hegesztés, Egyek. Hirdessen ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93, vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
6: A tető a ház koronája. Bízza a legjobbra! A Füredi Bádogos Kft-nél mindent megtalál, ami a tetőhöz kell. Minőségi cserepes és trapézlemezek rövid határidővel. Tetőkiegészítők és komplet ereszcsatorna rendszerek számos színben, széles választékban, azonnal raktárról. Nálunk nem csak vásárolhat, a tervezéstől a kivitelezésig mindent egy helyen megkap. Sőt, elképzelései alapján egyedi fémből készült termékeket is gyártunk rövid határidővel. Egyes készleten lévő változó termékekhez folyamatos akciós áron juthat hozzá. Füredi Bádogos Kft. Minőségben az első, fémben az élen. Tiszafüred, Szőlősi út 41. Tudjon meg többet a füredibádogos.hu oldalon, vagy hívjon minket 0630 970 95 76. 0630 970 95 76.
7: Nem, ön nem az erdőben hallja a madárcsicsergést, hanem a hableányi étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
8: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 0659 353 333.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például Lady Gaga és az a dal, ami megnyerte legutóbb a top 500-as listánkat, a jó kis abrakadabra. Egyeztessük óráinkat, Rádió 1-esek. Kevesebb, mint 5 óra, és folytatódik a buli a Rádió Stage-en, a Campus Fesztiválon. 8 órától Wilcox mixel, aztán jön Antonio, Hanvai PG, DJ Junior, Loving Arms, Jamina, Kollár és Bricklick, de az eseménnyel kapcsolatos fontos tudnivalók ott vannak a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Isten éltesse a nap és a hét születésnaposait. Több híres születésnaposunk is volt a héten. Például, egy picit öregnek érezte magát mindenki, Daniel Radcliffe, a Harry Pottert megformáló brit színész. A héten, mindenki kapaszkodja meg, 37 éves lett. Ez azt jelenti, hogy annyi idős, mint ahány éves Lucius Malfoy volt a sorozat első részében. Jason Isaacs színész, 38 évesen játszott el az akkor felnőtt karaktert. Hát felnőttek a gyerekek. Daniel Radcliffe július 23-án lett 37 éves, és mindössze 11 éves volt, amikor megkapta a Harry Potter szerepét, és egy évtizeden át életre keltette a karaktert 8 filmen keresztül. A nettó vagyonát ma 110 millió dollárra becsülik, és amióta szögre akasztotta a pálcáját, ami ugye 11 hüvelyk hosszú volt, Phoenix-tól magyar fa. Radcliffe komoly színpadi karriert épített fel, Tony díjat nyert a Mary Lee, We Roll Along című Broadway darab felújításáért, és idén egy újabb jelölést is szerzett, emellett 3 évvel ezelőtt apuka lett. Szóval Isten éltesse sokáig, 37 éves lett Daniel Radcliffe, Harry Potter megformálója, a folytatásban pedig Ed Sheeran, aki hát akár eljátszhatta volna valamik Weasley gyereket is a sorozatban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Palatinus fürdőszobaszalon. Eljött az ideje otthonának burkolására. Praktikus, kényelmes fürdőszobát szeretne? Esetleg egy modernebb konyhát vagy nappalit? Mi megvalósítjuk álmait. Piacvezető olasz, spanyol burkolólapgyártók széleskörű kínálatában nálunk megtalálja az ön stílusának megfelelőt. Csempék, padlólapok, fürdőkádak, zuhanykabinok, fürdőszobabútorok, szaniterek, csaptelepek, kiegészítők, segédanyagok, burkolószerszámok, laminátpadlók és gránit mosogatótálcák nagy választékban kaphatók. Folyamatosan bővülő raktárkészlettel és nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Címünk Tiszafüred 20-ös út 183, a Selkuttól 50 méterre. Telefon 59-360-200. Ne feledje, ha felújít, ha épít, a Palatinus szépít. Palatinus fürdőszobaszalon.
3: Az idén is DJ Tour Fest. Augusztus 13, 14, 15,

0: Csak helyszín, Morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a oneticket.hu-n és a Füredi kávézóban. Kattanj rá a Facebookon! DJ Tourfest! Ne hagyd ki! Hívd a haverokat is!
1: Tisztelt meglévő és leendő ügyfeleink! Várjuk Önöket Tiszafüred központjában, a Volt Tisza Kft. Telephelyén, megújult környezetben, a Volt Suzuki Service helyén, ahol mindent egy helyen intézhet. Márka független autószerviz, műszaki vizsgára való felkészítés, személy és kis teherautó diagnosztika, futóműbeállítás, járműklíma javítás, töltés és tisztítás, műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat és honosítás, karosszéria javítás és fényezés, autókozmetika, autó és hajómosás. Címünk: Wolf Tisza Kft. Tiszafüred, 20-es út 93-a. Telefon 0630 555 75 02 vagy 0659 511 152. 59 511 152.
2: Tudta ön, hogy a háztetőkön lévő pala a bontások után veszélyes hulladéknak minősül? Nem rakható az építési törmelékbe, a lomok közé és a szemétbe sem. Cégünk veszélyes hulladékgyűjtési és szállítási engedély birtokában a rövid határidővel vállalja a pala hulladék elszállítását és hivatalos lerakóba történő átadását. Telefon 0630 399 0606. Hívjon bizalommal!
3: Álmai konyhája. Nálunk gyorsan valóra válik, nem kell heteket várnia.
4: Elemes konyha bútorainkból pillanatok alatt összeállíthatja az igazit, hogy minél előbb élvezhesse új konyháját.
3: Garnitúra vagy kanapé, egyedi méretben, hatalmas szövet és színválasztékkal, és 3 héten belül elkészítjük. Szekrény, sor, gardrób, ágykeret, étkezőasztal vagy szék, akár 1 héten belül átvehető, vagy ki is szállítjuk. Murányi bútor, Tiszafüred, 20-es út 223, 0670 511 28 91. Bútor gyorsan, stílusosan.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy óra múlva Cookie Mix-el, Before Party Show, Summer Edition, vagyis két órán át szólnak majd a mixben az igazi mai slágerek, aztán élő kívánság műsor is lesz, 8 órától pedig folytatódik a buli a Rádió 1 stage-en, a Campus Fesztiválon. Wilcox, Antonio, Hawaii PJ, DJ Junior, Loving Arms, Yamina Collar és Brick Lake állnak majd ma este és éjszaka a lemezjátszókhoz. A folytatásban pedig ezt az igazi mai slágert hozom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: arcok mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon,

0: Balatonparton. Strand Fesztivál, augusztus 19-22. Jön a Vadi Ujj Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az idén is DJ Tourfest. Augusztus 13-14-15.

0: kiállások, helyszín, morotva kerékpáros pihenőpark. Jegyek a helyszínen vagy elővételben a OneTicket.hu-n és a Füredi Kávézóban. Kattanj rá a Facebookon! DJ Tour Fest! Ne hagyd ki! Hívd a haverokat is!
1: Látogass el hozzánk Abáccalókra a Riviera vízisporthoz, az extrém vízisportok paradicsomába. Várunk vízibanánnal, vízibobbal, végszörfel és jetskivel. Bérelj nálunk egy szápot és elvesz csendes vizeken. Hajótóráinkkal fedezd fel a Tiszató csodáit, majd hűsd le magad egy frissítő koktéllal a Riviera Beach Barban. Hétvégente pedig nappali beach bulikkal várunk, ahol a hamisíthatatlan nyári hangulatról legjobb DJ-ink gondoskodnak. Kövess minket TikTokon, Facebookon és Instagramon. Riviera vízisport, ahol az élmény nem marad szára.
2: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek. Kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06.
3: Nincs ideje a mosásra? Vagy nehezen birkózik meg az ágynemű vasalásával? Bízza a profikra! Tiszafüreden újra elérhető a mosodai szolgáltatás megújult köntösben. A tiszafüredi kristálymosoda gyors, megbízható és magas színvonalú szolgáltatással várja lakossági és céges ügyfeleit. Ágynemük és egyéb textíliák tisztítása gondos odafigyeléssel, korszerű technológiával. Vegye igénybe kényelmes, háztól házig szolgáltatásunkat is. Várjuk hívását a 0620 333 66 05-ös telefonszámon, vagy keressen fel bennünket személyesen Tiszafüreden a 0424/12-es külterületi helyrajzi számon az Oil benzinkút mellett. Tiszafüredi kristálymosoda. Mi tisztára mossuk a napját. Mi tisztára mossuk a napját.
4: Az otthon a részletekben rejlik, a formákban, a színekben és a jó döntésekben. Az Európa Bútorházban nem siettetünk. Szakszerű tanácsadással segítünk, hogy az új bútor valóban biztos választás legyen. 2000 négyzetméternyi kiállítótér, különböző stílusok és azonnal elérhető készlet, hogy a végeredmény harmonikus és időtálló legyen. Inspirálódj online eubútorház.hu és látogass el hozzánk. Eger, Tárkányi út 21, Európa Bútorház. Minden, ami bútor.
5: Önt is várja a Tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most, Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. A mikrofonnál még ebben az órában Kis Márti, a képzeletbeli színpadunkon pedig Lady Gaga, és Dorina kérdezi tőlem üzenetben, szia Márti, mit kell tennem, hogy strandfesztivál belépőt nyerjek? Dorina, lesz nyereményjáték, illetve tudsz majd páros belépőt nyerni, legközelebb hétfőn Atisnál lesz az első játék délelőtt, aztán napközben még többször is lesz erre alkalmat, illetve az esti órákban is. Dua Lipa után érkezzen tehát egy másik sztár, aki már nyert top 500-as listát, Lady Gaga.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ezen a hétvégén Forma 1 magyar nagydíj, most már negyedik évtizede. 1986-ban rendezték az első magyar nagydíjat, és azóta is minden idényben a menetrend része. A pálya, és akit hozok a folytatásban, Martin Garrix, ő majd a holland, az Zandvoorti nagydíj záró ünnepségének lesz a fő fellépője. Butterflies, már bekészítettem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon.

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Beggy, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium Max. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Klímát szeretne, de nem tudja, hogy miért válasszon. Segít a döntésben a Tisztató Klíma. Regisztrált hatóságilag nyilvántartott klímaszerelőt keres. Tisztató Klíma. Klímák értékesítése, beüzemelése, karbantartása, tisztítása. Ingyenes tanácsadás, versenyképes árak, gyors, tiszta munka, akár 10 év garancia. Keressen bizalommal elérhetőségeink egyikén. www.tisztatóklíma.hu. Telefonszám 0670 628 7148. Tisztató Klíma.
3: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüreden, a főút 37-ben.
4: Zafir ékszerüzlet. Tiszafüred, főút 37.
5: Albatrosz kikötő. Tiszafüred. Szállások, vezetői engedélyek, motorcsónak bérlés, színvonalas büfészolgáltatás, és mindezt gyönyörű környezetben. Albatrosz kikötő. Albatrosz kikötő. Ahonnan a legszebb vízitúrák indulnak.
6: Épít vagy felújít? Malino ablak. Nálunk megtalálja fa, műanyag, illetve alumínium nyílászáróit. Kül- és beltérre egyaránt. Egyaránt. Redőnyök, szúnyoghálók, szalagfüggönyök, garázskapuk széles választékban megtekinthetők és megrendelhetők a tiszafüredi Tesco üzletsoron lévő bemutató termünkben. Felméréstől a beépítésig állunk rendelkezésére. Ne feledje, ha épít vagy felújít, Malino ablak. Telefon 0620 941 29 58.
7: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás, a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a Húszeles út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svédasztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, Húszöles út 31/B, a MOL kúttal szemben.
8: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető telek kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06.
0: Önt is várjuk Tiszafüreden, a Mi kis hajósboltunkban, ahol mindent megtalál, ami a hajózáshoz és horgászathoz szükséges. Kínálunk hajós és csónaküléseket, elektromos és benzines csónakmotorokat, továbbá hajós felszerelések, mentőmellények, egészségügyi csomag, evezők, szapoly, szivattyúk, csákják, akkumulátorok. Horgászoknak felszerelések, csalik, etetőanyagok, horgok, damilok. Nézzen be hozzánk! Tiszafüred, Hunyadi út 29. A Mi kis hajósboltunk, hogy görbüljön a bot.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Folytatom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Swish Disco, Sam Fett kollaboráció folytatásban. Amikor beszélgettünk a srácokkal, a Swish Disco-val a bulink előtt, ugye a születésnapi fesztiválunkon, akkor megkérdeztem őket, hogy mit gondolnak erről az örök vitáról, hogy hát aki nem tud bakeliten játszani, az nem is igazi DJ, mert hogy ők még úgy kezdték a szakmát, hogy bakeliten játszottak, aztán átálltak más hordozókra. Ez volt a válasz.
1: Listen, there's some purists that feel like that we can actually play on vinyl. That's how we started.
2: Nézd, vannak olyanok, akik így gondolják. Mi valójában tudunk bakelitről játszani, hiszen így kezdtünk. De ha megmaradtunk volna a bakelitnél, nem fejlődtünk volna, és nem tartottunk volna lépést a trendekkel. És nem tudnánk olyan gyorsan mixelni, mint most. A bakelitről átálltunk a CD-kre, aztán a laptopokra, most pedig a pendrive-okra. És ez sokkal könnyebb, mert régebben hatalmas táskákat cipeltünk magunkkal mindenhová.
3: I know, I remember the heavy bags.
0: Tudom, emlékszem a nehéz táskákra.
4: Yeah, extra bags is not fun.
2: Igen, a plusz táskák egyáltalán nem viccesek.
0: És a Swish Disco-nak szerintem el is hiszük. Releváns, hogy ők ezt gondolják a témáról. Ez a Sleep Tonight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibica

0: játékok mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefon.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra. 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Yes, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Sziasztok, sportarcok!
6: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
7: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
8: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
7: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
9: Mentsük meg a barátainkat.
7: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
10: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
7: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Fedezze fel a természet kincseit a Tiszatavi vízi sétány és ökoturisztikai tanösvényen, Poroszlón. Sétáljon Magyarország második legnagyobb víztere fölött járva a 1,5 kilométer hosszú Palló úton, mely körülfut egy kis belső tavon. Fedezze fel a Tiszató élővilágát egy élményekkel teli csónaktúrán, melyre előzetes bejelentkezés szükséges. A helyszínen kölcsönözhető kenu és kerékpár is. Bővebb infók telefonon 0630 299 0178, vagy e-mailben kikötőkukac@ertank.hu. Fűszvapihenőpark és kikötő Poroszló, Kossuth út 81. A tanösvénytúra után térjen be a Fűszva Hotelba egy jó ebédre a gát túloldalán.
12: Fáj, nyilal, zsibbad, kezelába, fejfájás, migrén, szédülés. Tapasztalja meg általam a fájdalommentes életet. Keresse Andrea Csontkovácsot 7 év szakmai tapasztalattal és több ezer elégedett vendég ajánlásával.
13: 0670 615 17 27.
12: Vigyázzunk együtt az egészségére. Akár az első kezelés után érezhető a változás. Andrea Csontkovács stúdió, Tiszafüred.
13: 0670 615 17 27.
14: Önt is várja a tiszafüredi Mészáros Autószerviz a Debreceni út 82-ben, a Volt Fülöp tüzéphelyén. Személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, mezőgazdasági járművek, teljes körű javítása, műszaki vizsgára felkészítése, vizsgáztatás lebonyolítása, gépjármű diagnosztika. Személy- és tehergépkocsi hibakód olvasása és törlése, lerobbant autók mentése. Tiszafüred, Debreceni út 82, a Volt téglagyár utáni telepen. Telefon 0630 621 59 11. Mészáros Autószerviz.
15: Látom, Gézukám, éppen felújítotok! Megvetted már az összes szerelvényt?
16: Persze! Tiszafüreden a Morgó utca 7-ben van egy szuper szerelvényüzlet, ahol a csaptól a kazánig mindent megkapok. Ráadásul jó áron.
17: Szerelvényüzlet Morgó utca 7. Szerelvényeink nem morognak. Dolgoznak. Rosmarink cukrászda Tiszafüred. Elfelejtetted előre megrendelni a párod születésnapi tortáját? A barátod grillpartiára vinnélek csomag finom kávét vagy egy üveg egribort ajándékba. Megoldjuk, számíthatsz ránk. Minden nap azonnal elvihető tortákkal várunk a megújult Rosmarink cukrászdában, a régi Korona cukrászda helyén. A hagyományos és a modern cukrászat finom termékei mellett a cukor, tej és lisztmentes, saját készítésű süteményeinket is megtaláljátok napi kínálatunkban. Ha a napi mókuskerékben megpihennél néhány percre, szeretettel várunk egy finom Rosmarink kávéra, limonádéra vagy egy igazi, sűrű, forró csokira. Rosmarink cukrászda a régi Korona cukrászda helyén. Tiszafüred, főút 28 a Deák térnél. www.cukrászdatiszafüred.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Szép jó napot kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, remélem, hogy jól vagytok. Egészen 20 óraig együtt vagyunk, és természetesen az első órában mixerek nektek az igazi mai slágereket, még szakítás nélkül. Milyen jó lesz, nem? Before Party Show Summer Edition. Anyap rögtön érkezik Topic és Breaking Me. Ez egy Üzsel remix. Én ezzel kívánok mindenkinek egy szuper kellemes szórakozást. Before Party Show Summer Edition elkezdődött itt a Rádió 1-en. Gyerünk, hangra maximálisan!

groupe Ugel. Ah, nagyon szeretem, tényleg. Egy igazi, hogy mondjam? Hát egy igazi nyári hangulat érkezik. Nem tudok más mondani. Moving to the Sun. Hoppa, ez a szám címe. Szóval irány a napra. Ismeritek ezt a zene? Nem? Akkor most tessék figyelni, mert ez lesz az egyik nagy sláger itt Magyarországon. Még egyszer mondom ki ő, a francia DJ Ugel. Moving to the Sun itt a Rádió 1-en. Hadd szóljon!

0: Walking on a Dream.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon.

0: élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Soer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Eladó Tiszafüreden a Széchenyi kertben egy 1000 négyzetméteres beépíthető tele. Kedvező áron. Telefon plusz 36 30 919 44 06.
3: Nem, ő nem az erdőben hallja a madárcsicsergést, hanem a Hableány étterem teraszán üldögélve. A Tiszató fővárosában, Tiszafüreden várja kedves vendégeit a Hableány Hotel és étterem, közvetlenül a Tisza folyó partján, természetközeli környezetben. Éttermünkben a helyi specialitások mellett a hagyományos ételeket is megtalálja, a halászlétől a családi tálakig. Külön termünkben kisebb baráti, családi vagy üzleti rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Nálunk fizethet szép kártyával is. Hableány Hotel és étterem. Tiszafüred, Hunyadi út 2.
4: Asztalfoglalás, rendelésfelvétel 06 59 353 333.
2: Megszokott ízekkel és régi árakkal várja a régi és új vendégeit a Lizó Pizzeria és Ételbár. Pizza, gyrosz, wrappok, hamburgerek, frissen sültek nagy választékban. Nyitva a hét minden napján, 11-től 21 óráig. Rendelését már 10 órától leadhatja. Címünk Tiszafüred, Főutca 57. Telefonszám 0630 605 69 09 0630 605 69 90.
5: Figyelem, szakemberek! Készen álltok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van? A Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
6: Ha Tiszafüreden egy jót akar enni, a Molnár vendéglőbe kell menni. Ha kicsi a lakás a családi összejövetelhez, vagy céges vacsorát tervez, várjuk Önöket a 60 fő befogadására alkalmas külön termünkben. Ajánlatkérés és bővebb infók személyesen a 20-es út 31/B-ben. Hétfőtől péntekig svéd asztalos menüvel várjuk vendégeinket 11:30-tól 14 óráig kiszállítással is. Vagy rendelhet a hét bármely napján 9 órától zárásig 10 környező településre. Választom finomabbnál finomabb ételeinkből, pörköltek, frissen sültek, vegetáriánus és halételek, tészták, levesek és 31 féle pizza. Futárunknál szép és bankkártyával is fizethet. Telefon 0670 340 1246. Molnár vendéglő, Tiszafüred, 20-es út 31/B, a MOL kúttal szemben.
7: Hirdessen Ön is rádiónkba! Hirdetését a teljes Tiszató régióban hallják a potenciális ügyfele. Rádió 1 Tiszató. Keresse helyi reklámértékesítőnket 0630 236 83 93 vagy várjuk személyesen Tiszafüredi stúdiónkban a Gábor Áron út 2-ben. Rádió 1 Tiszató.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A műsor támogatója a Burger King.

nektek, Before Party Show Summer Edition. Hol mondtam, egy pár másodperc előtt érkezik Empire of the Sun, és a szám címe Walking on a Dream. Ez egy blondis remix, és szerintem nagyon jól sikerült. Szóval, még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást 19 óraig. Mi vagyunk újra a legnagyobb klub itt Magyarországon. Egy,

0: Rádió egy csak igazi, ma is legjárva egy Before Party Show Summer Edition, nem sokára folytatok! Bizony, mixelek tovább nektek az igazi imaság gyereket, egy kis tünet után. Iszok egy vizet, Rádió egy fizet. És kivel találkozunk? Azt is elmondom, érkezik hamarosan iPad-on, és a szem címe Out of My Head.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ez itt a Rádió 8, akik az Ima is Sláger, mellenök fiúk, még fél órán keresztül mixelek nektek az igazi Ima is Slágereket, még szakítás nélkül, a még szép. És ahogy mondtam, egy pár másodperc ezelőtt érkezik az isteni iPad-on és Out of My Head. Sokan szeretik, nem csodálom, ez egy igazi Ima is Sláger. Még egyszer kívánok mindenkinek egy szuper kedemes szórakozást, hangerő maximálisan, újra mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon. Oké? Oké. Most már 12 percig nem beszélek.

0: Rádió Kívánság műsor, Jani Mas Offenbach!
1: Hi, this is Offenbach.
2: Now you are listening to Cookie, our French DJ friend.

Rádio Egy csak igazi mai slágér, mert egy igazi nyári feeling nálunk, ez normális, Before Party Show Summer Edition. Yes, megyünk tovább, érkezik Medusa, és a szem címe Born to Love. De jó a szem címe, nem? Milyen szép. Vigyázzatok, lányok, fiúk, még 19 percen keresztül mixerek nektek az igazi mai slágereket, azaz 19 óraig, viszont 19 óratől 20 óraig rajtatok múlik,

fogunk hallgatni, mert igen, élő kívánságműsor következik nem sokára, jó? De úgy mondtam, most zene, érkezik Medusa és Bang to Love. Újra hangerő maximálisan, bulizunk egészen 19 óraig itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is legyen megy. Hoppá!

0: zeni telefonalia 0623 és nem sokára újra a zenélünk érkezik Ray Dalton és a szám címe Blood Running. Can't hold back, my heart is beating strong. You make
1: it easy when the night's alone. A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trumpet.

0: interjú egy Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Chick, Cookie és a World is Mine rádió show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon,

0: Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra, 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Sziasztok, sportarcok!
7: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
8: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
1: Reklámot hallottak.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Rádió 1-en.
1: Kellemes estét kívánok mindenkinek, lennek fiúk, szuper jó szórakozás is itt a Rádió 1-en. A kívánságműsor elkezdődött, a van a túlsó végén, most kit köszöntsünk. Halló, halló!
2: Halló, szia Kuki! Zsolt vagyok.
1: Szerbusz Zsolt, hogy vagy?
2: Köszönöm, jó, ti, te?
1: Hát, jól vagyunk, mi dolgozunk, jól érzünk magunkat, veletek vagyunk. Mi kell még? Ja, tudom! Egy dalt, amit kértél tőlem, Mecke Viktória, kinek szeretnéd küldeni, Zsolt?
2: A barátaimnak.
1: Barátainak, most ma este mentek
2: buri... Meg mindenki, aki szereti.
1: Oké, ma este mentek burizni együtt, vagy nem? Találkoztok a barátaiddal, vagy nem?
2: Mi
1: a
2: program? Hát lehet. Még nem beszéltük meg, de
1: na,
2: lehet.
1: Akkor csörögél rájuk, menetek bandázni, burizni, egyszer élünk, jó?
2: Így van, oké.
1: Oké, köszönöm szépen, a telefonáltál.
2: Köszi, én is, szia.
1: Hello, hello, szia. Érkezik Gabriel Denzer és Mecke Viktória, együtt a szám címe, elmondom, One Kiss. Ó, egy

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, kívánság műsor 20 óraig, a Manatúsó végén, újabb kedves telefonáló, halló, halló!
2: Szia, Viki vagyok, itt szeretnék számot kérni.
1: Melyiket gondoltád? Szabad
2: Jennifer
1: tudni?
2: Igen, a Jennifer Lopez-t szeretném kérni, mert a David Lettertől a legújabb számokat.
1: Ó, nagyon jó az ízlésed, a szám címe Save Me Tonight, és kinek szeretnéd küldeni?
2: A munkatársaimnak szeretném küldeni, hogy kitartást kívánok nekik a mai napra.
1: Oké, akkor jó munkát kívánok nektek, és köszönöm szépen a telefonáltal, vigyázz magad rá, jó?
2: Szuper, köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao. Köszi, szia. Hát akkor önök fiúk, érkezik ez a bombasztikus, igazi mai sláger, Jennifer Lopez, David Guetta-val, a szám címe Save Me Tonight, itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

0: Weekend Show.
1: Cookie Weekend Show.
0: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
1: 0620 3 111 111. Hívd most!

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy. Hey, we're Imagine Dragons.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén itt a Cookie Weekend Show Summer Edition. Ki ez ma szerencsém?
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Tudtam, hogy van ki hiányzik már a műsoromban, azaz te vagy, Viktorkám. Műság, hogy vagy?
2: Megtisztelő, köszönöm szépen. Csak a szokásos agyalásaim, agymenéseim vannak. Na. Nem is tudom, mennyire megyek bele, hogy mivel foglalkozom éppen.
1: Szerintem mondd meg, kinek szeretne különni adált, jó? Szerintem mindenki jobban jár így. Szóval, kinek szóljon Switch Disco, Viktor?
2: Nekem ez tetszik. Jó. Minden kreatív szalonos ütősnek.
1: Azt a kívánság, komolyan mondom. Ezt nem hiszem el. Jó, mi a másképp csöped a zsír, mikor te velem iszol, ne csütsz vagy, hogy van?
2: Jó, hát beszélhetek róla.
1: Nem, tudom mit. Ne. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál engem. Jó szalonás ütés, és minden jót. Jó, Viktor?
2: Köszönöm szépen, szia.
1: Hello. Érkezi Switch Disco, Rehab, elég jut eszem címe, Sleep Tonight, ez elég újabb. Rehab, légy szíves, mondd meg, ki vagy.
3: Hey, this is Rehab, and you're listening to my new song with Cookie on Radio 1 Hungary.

0: Bencsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, nagyon gyorsan megy az idő, mert arra jöttem, hogy itt fonna van a túlsó végén a mai utolsó telefonáló. Hello, hello!
2: Szia, Kuki Zsuzsa vagyok.
1: Szerbu Zsuzsa, mi újság, hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm szépen. Kicsit fáztam, de jól.
1: Micsoda, mit csináltál, fáztad?
2: Kicsit fáradtam.
1: Ja, fáradtam, de jól. Fáradtam. Ez van az hétvégén, tudja pihenni. Szóval testen nincs buri, csak pihi.
2: Így van.
1: Drága Zsuzsám, kértel tőlem Sigma és a szemcíven Nobody to Love. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenki, aki most Nobody to Love-ba van.
1: Szóval neked nincs parod?
2: Nincs.
1: Ajajajajaj. Mondjuk nem is lesz, ha otthon maradsz és pihensz, szóval teste, ez nem jó. Szerintem inkább menjél bulizán és találkozol a nagy ővel.
2: Igazad is van, meg is indulok ma.
1: Na, lehetséges, hogy találkozol Stolondrással. Nagy ő, na mindegy.
2: Jó, ki tudja.
1: Okay. Jó, oké. Okay. Jó, oké, okay, köszönöm szépen a telefonáltal, és érezzol magad, jó?
2: Jó, köszi.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Na, érkezik Sigma, Nobody to Love it a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: Minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Ladies and gentlemen, madame, and herr, madame, messieurs, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, ez a Diszkósít Radio Show, csak igazi mai sláger, mely DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
4: Hello, hello, szevasztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, hát ha valami biztos az az, hogy félőben vagyunk, mert hogy én abban a pillanatban, hogy elindult a műsor, meg is jelentem, illetve már előtte megérkeztem Alsó Őrsre, ahol ma Dexio Remember lesz, utána pedig egy órára megyek majd Balatonmária fürdőre, a Personal Jesusre, Bárány Attila mikrofonnál.
3: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, asszisztálok a Almaival, de én sem vagyok itt, hiszen lemaradtam Debrecenben, ma este 11 és éjfél között a Rádió 1 Stage-en a kampuszon fogok pörgetni. Köszönöm mindenkinek a tegnap estét Veszprémben, ma este pedig készülj kampusz, érkezem, utána pedig perbálon fogok szórakoztatni. Most pedig indul az adás, és Alex Kenji lemezével kívánunk kellemes rádiózást itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy, ez a Diszkósít Radio Show.

0: barátom kislánya Müller Zsófi, aki a 13. születésnapját ünnepli. Keszi Georgina a Piszencse B középből, Gráma Pisti, Balázs Pali, Csizmari Krisztina és Tunyogi Gábor. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Július 31-én pénteken újra diszkósít, méghozzá hárman együtt fogunk játszani, ez nagyon ritka egyébként, 2 órán keresztül. Ez kecskebéti nagy fesztivál lesz, ahol a Majka koncert után kezdünk, majd 23:50-től egész 1 óra 40-ig pörgetünk, és jövő hétfőtől minden este 8-tól egészen a buli napjáig online játék lesz a diszkósít Facebookján, amvagy mindent kiposztol, és annak megfelelően kell majd cselekedni.
2: Most pedig már is megyünk tovább a háttérben, mivel egy sajátról van szó, Roberto Vin és jómagam Hambai PG a sebek mélyén érkezik itt a Rádiógyanó, csak igazi mai sláger megy a diszkósít Rádió Show-ban.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrien színnelő diszkosít a Rádió 1-en. Itt van Bárány Attila, vagy PG Mix, én pedig DJ Junior vagyok, de valójában élőben egyikünk sincs itt, hiszen mindannyian valószínűleg az országban éppen bulisztatunk.
1: Én már a sörsön vagyok, de ezt mondtam az előbb is.

0: rezidencián, egész éves rezidencián még sosem volt ilyen buli, úgyhogy várok mindenkit szeretettel, minden információ rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Jön most egy diszkos itt saját, amelyet tegnap Veszprémben játszottam, ma este szerintem fel fog csendülni, még Junior előtt lent Campus Fesztiválon a Rádio Stage-en, utána Berbálon, vasárnap pedig biztos, hogy játszani fogom majd Zalakaroson is. Jön a vadonatúj diszkos itt dal, a Sorry itt a Rádió 1-en, csak igazi ma is láger megy a diszkos itt a

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hambai PG-vel.
1: Én tovább olvasz Juniornak.
2: De amire még nem beszéltünk egyáltalán, de most már szépen ki vagyunk posztolva mindenhol, ugye DJ Oti, After Party fogunk játszani. Augusztus 8-án a Hambai felvetette, hogy abba a cuccba menjünk. Mondtam, hogy ezt felejtsd el, mert azt hogy vennénk föl, hát meghalunk, olyan meleg lesz. És hát meglepetés is lesz, de ezt majd látjátok a helyszínen.
1: Egyébként azt tudjátok, hogy miért lett ő DJ Oti?
2: Nem. Hát azért, mert akivel együtt dolgozott itt a rádión, és már nincs itt, ugye, a Jani. Én úgy tudom, hogy ő nevezte el, mert ilyen feldolgozásokat játszott itt reggelente, ilyen
1: scooter. De tudjátok, hogy miért lett ez a név?
2: Na miért?
1: Mert a Balást is Ottónak hívják.
2: Igen?
1: Sebestyén Balázs Ottó.
2: Az jó.
1: Úgy én meg Bárány Attila Ottó. Ezek ilyen véletlen egybeesés.
2: Ő Loránd, én Gábor.
0: Ennyi.
1: Ez hogy jött most, de jó?
2: Hát most mindenkinek harmadik neve.
0: Ezt akartam kérdezni, nem tudom, hogy jön ide, de hogy jön ide a következő dal, az teljes mértékben egyértelmű. Ez az eredeti és hosszú verzió a világon csak nekem van meg egyelőre. Az originális, ez tényleg az Imál Angel és az I'm Alive itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a diszkos Radio Show-ban.
1: Ezt most értettem, nem eredeti valódi, hanem valódi.
0: Ez igen, ugye? Ez eredeti, de tényleg.

0: Sorry Member-ön.
1: Viszont július 31-én ott együtt leszünk majd Kecskeméten a Nagy Fesztiválon. Rádió 1 is támogatja az eseményt, és diszkos itt lesz. Hárman együtt játszunk, tehát 23:50-től a nagy színpadon 1:40-ig. Back to back-be, hárman bármit is jelentsen, ez kemény lesz nagyon én. De előre látom ezt a dolgot. Egyébként nagyon sietek, én fogok utoljára szerintem beesni, mert én jövök valahonnan majd. De ott lesztek szerintem a színpadon, nem lesz gond.
0: Biztos, hogy ott leszek. Én leszek az első, aki elmegy.
1: Nem tudsz elmenni, csak 1:50 után.
0: Nem, amennyit késel, ma annyival megyek el előbb.
1: Jó, oké.
2: Most pedig már is megyünk tovább újabb 2 darab eredeti felvétel, ami ugyebár DJ-knek készített hosszú verzés, a világon csak nekem van meg. Na, hogy Imán Angel korongairól van szó, jön a Bad Times, utána pedig az I'm Moving to the Sun, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi ma is lát.

0: Ez a Rádió 1 is olyan diszkosít Radio Show, 20 éve itt vagyunk veletek. Hamarosan egyébként megjelenik a Sorry is, a vokál munkálatok fejeződnek most már csak be, mert kiderült, hogy ugye ez egy cover song, és ezt csak úgy lehet kiadni, hogyha a teljes szövege megvan a dalnak, ez egy fontos ismérve a cover songnak, hogyha ez így most fölkerül újra, föl lesz énekelve, akkor onnantól kezdve ki tudjuk adni, ha ki tudjuk adni, akkor jön végre a klip is majd a YouTube csatornára, a diszkosítére természetesen, úgyhogy hamarosan ezzel is jövünk, de rendületlenül játszunk itt a Rádió 1-en.
1: Én azzal szeretnék hozzájárulni a ma este fényéhez, hogy felhívom a figyelmet arra, hogy az augusztus 8-ai DJ Oti rendezvényre, aki 6 órakor indul meg otthonról, az felejts el.
0: Ja.
1: Aki 5 órakor indul el otthonról, még mindig felejts el. Hogyha valaki elindul időben otthonról, akkor valószínűleg be fog jutni. Emberek, több mint 60 ezer emberről beszélgetünk, és a K-híd áteresztő képessége óránként 10

0: augusztus 8-án erre a bulira.
1: Most pedig már is menjünk tovább egy mondhatni új vonalas afro DJ sztárral, egy melodic verzióban jön Simza, és ez oda nagyon fontos, mert ugyebár ebben az évben, sőt az elkövetkező két hónapban van lehetőségünk meghallgatni élőben Budapesten ugyebár Hugelt és Black Cafe-t is. Én Simzára még nagyon-nagyon kíváncsi lennék, imádom tőle ezt a dalt, egy általam átalakított verzió, Fire Fireből itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkósit Rádió Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam Hanvai Pigi, búcsúzunk más tére.
1: Én azzal, hogy a 13 kulcsos klubra emlékezünk ma, évente egyszer szokott ilyen lenni, Juniornak a dumája ez, hogy kettő darab 13-as kulcsa

0: voltam, amit akartam még mondani, hogy ezek szerint időt álló, amit mondok, ez nagyon fontos. És maradandó, és még el lehet mondani, és értik az emberek. Eredeti valódi, ez is. Ez tőlem volt, és ez van, gyerekek, ilyeneket tudok kitalálni. Na, búcsúzom mindenkitől, ma este 11-kor játszom a Debreceni Campus Fesztiválon, a Rádió 1 Stage-en, 1 órán keresztül közvetlenül Hamvai PG után. Egyébként a Day by Day az új DJ Junior-dal kijött, úgyhogy keressétek a YouTube csatornámon, és hamarosan jön a diszkosi dala, a Sorry, és ezzel búcsúzom mindenkitől, szavaztok.
1: Ameddig a földkereken szolgálok és zenélek, Hamvai PG voltam, ülök be az autóba, száguldozok Debrecen, Rádió 1 Stage Campus Fesztivál, utána pedig száguldozok megint csak tovább Perbárra, vasárnap pedig majd Zalakoroson várok mindenkit sok-sok szeretettel. Köszönjük szépen a részvételt, a hallgatást.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is

0: Rádió Station, a lemez játszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Megi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium Max. Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a Rádió Egy játsza.
0: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

0: ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz velünk ez a szombat este. 4 DJ, 4 órányi élő mix, és rengeteg fantasztikus zene vár rátok. A Loving Arms, vagyis Kabai Andris indítja a mai külön kiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
2: Hello Geri, hello mindenkinek, bele is csapunk a közepébe. Ez pedig Fate lesz, és Bibi Rexa közöse a New Religion. Ezen nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: 5 Gordó érkezik most, aki nem olyan régen még Carnage néven nyomult, egyébként Carnage-ként járt is Budapesten, Gordóként pedig nem is olyan soká, augusztus 8-án érkezik hozzánk.
1: Mostanában nagyon sok szuper DJ és producer fog érkezni a nagyvilágból, ilyen Jugal is például, valamint most zajlik is a Campus Fesztivál, ugyebár. De most legyen szó Gordóról, hiszen tőle fogom lejátszani, hát mondhatni a legújabbat, és a nagy kedvencünket, a Lopó Lopót a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadonatúj zenét. Ez Lost Frequencies legfrissebb megjelenése volt, a Leave It All, méghozzá Harry Himself remixében. Most a lemezjátszóknál a Loving Arms, aztán 10-től New Week jön, 11-től Antonio a lemezjátszóknál, és lesz egy különleges vendégünk is éjfél után a Guest Mixben, ez Becca mixel majd, tehát éjfél és éjjel egy között. Na Andris, most pedig érkezik egy nagy-nagy Calvin Harris klasszikus.
1: Régen is nagyon szerettük ezt a dalt, és ez tényleg egy olyan dalra sikeredett annak idején, ami örökzöld lett. Most már ezt hívjuk örökzöldnek, Side Piece pedig készített belőle egy ilyen nagyon jó fesztiválos verziót, ami abszolút beleillik ebbe a ma estébe is, úgyhogy ezzel megyünk tovább, itt a Rádió 1-en, a World is Radio Show-ban, tehát Calvin Harris, Side Piece remixében, Sit Not.

0: Föld is my radio show.
1: A lemezjátszóknál a Loving Arms! A Loving Arms!
0: Na most szólj hozzá a Facebookon!
2: facebook.com/radioegyhungary.

0: Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show szombati külön kiadása, amit szokás szerint a Loving Arms indított be. Merre mész innen tovább, Andris?
1: Hát innen átrobogok Esztergomba, aztán pedig megyek a Campus Fesztiválra, ahol rengeteg Rádió Egy hallgatóval, valamint barátaimmal, debreceni barátaimmal együtt fogunk fesztiválozni. Úgyhogy én már nagyon várom, vasárnap este fogok Debrecenből kicsekkolni. Én úgy gondolom, ez a hét nagyon húzós volt mindenkinek, úgyhogy lesz mit kipihenni. De nektek meg tovább jó hallgatózást, jó bulizást, Gerivel.
0: Andris, neked pedig akkor jó fesztiválozást, találkozunk jövő héten.
1: Köszönöm, Geri, neked kitartás. Sziasztok, szia, Geri.
0: Newvik, Antonio, valamint S. Beka, ők jönnek a következő három órában, maradjatok.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
4: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál

0: Élvonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Gun, Soer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadiumex. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 88.7 és 89.2 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, remélem készen álltok, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét, isteni zenékre számíthattok tőle is. Hello New Week!
1: Hello Geri, szevasztok, fantasztikus zenék és óriási hangulat, ami jellemző minden szombat estét nálunk, és természetesen jó zenék hozzá a helypaton, Norma J. Martin és az Out of My Head, ezzel megyünk itt a Rádió 1-en.
2: Oh,

0: Nine Radio Show nyúlik a lemezjátszóknál. Egyik saját dalod után jön a másik.
1: Egyik jobb, mint a másik, mondtad. Így van, duplázom önmagam. Volt egy letmén is, most pedig egy mango tree, amire azt is mondták már, hogy ananász, meg minden egyéb más, meg minden gyümölcsöt is mondtak helyette. De ez a legújabb, ami hamarosan érkezik megjelenve is. Úgyhogy mango tree itt a Rádió 1-en.

Szólj hozzá a Facebookon! Facebook.com/Rádió Egy Hungary.

0: klasszikus jön most méghozzá a Swedish House Mafiától.
1: Így van, és ebből pedig a Henry Myself verzió, amit egyébként a srácok a Tomorrowlanden, ami most volt ugye nem régen, ott nagyon exkluzívba kapták meg az úriembertől, vagyis jobban mondva kérték el tőle, mert hogy annyira jól sikerült ez a bootleg, vagy remix, vagy nevezzük akárminek. Ha jól tudom, nem jelent meg hivatalosan, viszont óriásit szól, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt. Swedish House Mafia, Leave the World Behind itt a Rádió 1-en.

0: Tim Impala, Jenny és a Dracula, Newfignál az utolsó előtti track, ez volt ma a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Milyen a szombat éjszaka, merre mész majd tovább innen?
1: Hát, hogyha létezik teleport, készülék vagy bármi, akkor azt szeretném kölcsönkérni, mert zalakarosra kell innen leérnem, úgyhogy egy nagyon nagy gázfröccsel megpróbálok odaérni.
0: Na akkor nyomd a gázt, köszi Newfig, engedünk is jó utat, jön tőled a My Love, aztán 11-től Antonio a lemezjátszóknál, éjféltől pedig a Guest Mixben ezt Bekát látjuk vendégül, itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. We'll be right back.

0: Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi Trump.

0: minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Vigyeld a műsorvezetőt a jövő héten, te

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Antonio.
1: World is Mine Radio Show starts now. World is
2: mine. Hello mindenkinek, remélem felkészültetek Antónióra, szokás szerint vele megyünk bele a szombat éjszakába. Hello Anti!
3: Sziasztok Rádió Egyesek, szia Geri, hoztam egy akkora duranást, hogy a faladja a másikat. Imádta mindenki eredetibe, és szerintem zseniális, hogy hozzányúltak. Már is érkezik itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban Faithless és Bibi Rexa közöse, a New Religion.

0: Köszi, hogy itt vagytok, és együtt hangolódunk a szombat éjszakára. Ez a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Antonio a lemezjátszóknál, és itt a dal, amire 10 évet vártunk.
1: Képzeljétek el, én amikor ezt megláttam, nem tudtam elképzelni, hogy ez a két különböző ember hogy talált így egymásra. De zseniális lett, amit alkottak. Főleg ebben a verzióban én szívesen is játszom a bulikba, és itt a Rádió 1-en is. Már is érkezik Martin Garrix és Ed Sheeran közöse a Repeat It.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

adjuk az adrenalint, ez volt Antonio és a Shot of Adrenaline szombat este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és vannak olyan zenék, amik jócskán megelőzték a korukat, hát 2001-ben a Planet Funk és a Chase the Sun, na az ilyen volt. Imádtam eredeti bejátszani, még bakelit lemezről játszottam, nagyon sokszor csinálok ilyen bakelites live-okat, és akkor elő szoktam venni, ezt nemrég vettem pont elő bakelit lemezen, úgyhogy ezért egy ilyen ráncfelvarrott verzióba hoztam el nektek, Planet Funk és a Chase the Sun 2026-os verziója.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: percig még Antonio a lemezjátszóknál. Húzós ez a szombat éjjel.
1: Így van, a mai nap pörgés van. Debrecen, Campus, utána Bogács, aztán utána nagy nehezen be is esek az ágyba. Lehet, hogy majd elkezdelek zaklatni vasárnap, hogy gyere át egy kicsit a sütögessünk.
0: Elkezdesz zaklatni az ágyba?
1: Nem az ágyba. Ki tudja, várja, Geri, lehet a végén a 13. kerületbe kötök ki. Amúgy is beígérted azt a lakásavatót, akkor tudod, vasárnap megtartjuk. Ha valaki vasárnap szeretné jönni lakásavatózni, a Gerihez tud jönni.
2: Jézusom, kikapcsolom a telefonomat szombat.
1: Címet privátban.
0: Köszi, Andi Csó.
1: Köszi, Rádió Egyesek. Sziasztok. Szia, Geri, jó hétvégét.
0: Jön Szemfelt és a Switch Disco, ez a Sleep Tonight. Éjfél után pedig a Guest Mixben ez Beka a lemezjátszók mögött. Várjátok meg őt is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

is Mine Radio Show starts now. Elmúlt éjfél, hello mindenkinek, egy hazai szuper tehetség, egy nagyon vagány DJ csaj, ez Beka a lemezjátszói mögött a következő egy órában. Ő készítette a heti guest mixünket, ami David Guetta, Haven, valamint Mesto és a Heliograph közösével indul. Ez

0: Fatboy Slim egyik ikonikus slágere a sok közül, ez volt a Right Here Right Now, Dave Summer remixében a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. Remélem jól éreztétek magatokat az elmúlt 4 órában, nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper nyári hétvégét. Sziasztok!
1: A World Is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Alexandro bácsi a folyarásban, akit mi ugye Alex Kenji-ként ismerünk. De nem ez az egyetlen művész neve. Josie Chandler, Combo vagy éppen Grey Sugar néven is adott már ki dalokat, de ez a legismertebb és ez az aktuális nyári slágertől, amit indítok. Szóval Alex Kenji és a Bumble itt a Rádió 1-en.

0: Rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és ez most az egyik legújabb. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, amit indítok. Az énekesnő egyébként kifejezetten szereti a sportokat, nagy kosárrajongó, sőt, ezen a héten Wimbledonban is fotózták, egy giga nagy kalapban egyébként. Ma ez pedig az igazi mai sláger Jennifer Lopeztől, David Guettával, a Save Me Tonight, amit indítok itt a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig most egy picit lassabb zene, de imádjuk. Tényleg óriási. Tom Walker és a Live a Light-on itt a Rádió 1-en. Itt csak igazi mai sláger megy.